0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A 3000 lénél nagyobb nyugdíjak megadóztatása milliárdokat hozott az egészségbiztosítási alapnak. Meghozta az eredményt a többletadó. Megújult a nagyváradi postapalota homlokzata. Szigorúbb uniós szabályozás alá kerül a ChatGPT, a Reddit és a Roblox. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A nyugdíjasok hozzájárulásának köszönhetően negyedére csökkentették az állami szubvenció értékét. Az év első 7 hónapjában a hazai egészségügyi rendszer fő finanszírozójának számító egészségbiztosítási alapbevételeinek 91%-át az egészségbiztosítási járulék tette ki. Ezzel párhuzamosan az állami szubvenció aránya több mint 6% ponttal csökkent. A gyógyszergyártók által fizetett úgynevezett clawback adóból származó bevételek részaránya pedig 7% pontra emelkedett. A 3000 lejtnél nagyobb nyugdíjak 3000 lejt meghaladó része után fizetett egészségbiztosítási járulék 3,2 milliárd lej bevételt eredményezett az alap számára. Január 1-e és július 31-e között az egészségbiztosítási bevételek 346 millió lejjel haladták meg a kiadásokat. Lebontották az állványzatokat a Román Csarogárja utcai postapalota körül. Így a műemléképület immár majdnem teljes pompájában áll. Bár a homlokzati rész megújult, az építészeti tervezőiroda közösségi oldalán közzétett fotókon sokan észrevették, hogy a bejárat egyelőre még a régi maradt. Mint ismeretes, a nagyváradi önkormányzat az elhanyagolt külsejű belvárosi épületekre többletadót vetett ki. Ez ösztönözte a Román Postát a felújítás elvégzésére, mivel a vállalatnak évente mintegy 1 millió lej plusz adót kellett befizetnie a városkasszájába az épület leromlott állapota miatt. Nagyon népszerű online kereső programmá minősítette a ChatGPT-t, és óriás platformán nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet besorolásában. A minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat az üzemeltetőik nyilatkozata szerint havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az Unióban, és ezzel elérik a küszöbértéket. A vállalatoknak 4 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy teljesítsék a besorolásból adódó kötelezettségeket. Ezek közé tartozik az is, hogy vizsgálniuk kell a szolgáltatásaikból és algoritmikus rendszereikből eredő kockázatokat. Azokat, amelyek jogellenes tartalmak terjesztésével, illetve a kiskorúakra, a felhasználók fizikai és mentális jóllétére, az alapvető jogokra, a választási folyamatokra és a közbiztonságra gyakorolt negatív hatásokkal kapcsolatosak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben fenn nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miközben Nyugat-Európa a napelemes túltermeléssel küzd, Románia meglepően korán ráállt az energiatárolásra. 2023-ra ígérték az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését. Ám a nagyszabású program több éves késésben van. Egyre több márkás terméket hamisítanak. 2026 első 6 hónapjában 28%-kal nőtt az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia az európai napenergiapiac egyik meglepő úttörőjévé válhat. Nem elsősorban azért, mert rengeteg napelemet telepít, hanem mert az ország viszonylag korán kezdett komolyan foglalkozni a megtermelt áram tárolásával. Áll a The Economist elemzésében. Miközben Nyugat-Európa több országában már gondot okoz, hogy napsütéses időben a hálózat nem képes befogadni a napelemek által termelt teljes energiamennyiséget, Románia még a nagyobb torlódások kialakulása előtt kezdett akkumulátoros tárolókapacitásokat építeni. A magas energiaárak és az állami támogatások hatására mintegy 330 ezer háztartási termelő szereltetett napelemet az ingatlanára. 2026 első felére közülük már minden harmadik akkumulátoros tárolóval is rendelkezett. A kormány tavaly több energiatárolás terhelő illetéket eltörölt. Májusban pedig 76 millió euró csoportosított át a napelemes támogatásokból akkumulátorokra. A Transelektrika legutóbbi adatai alapján a hazai energiatároló közkapacitása már megközelíti a 2000 megawatt órát. Teljesítményük pedig az 1000 megawattot. A román állam eredetileg 2023-ra ígérte az ország valamennyi ingatlanának ingyenes felmérését és telekkönyvezését. Ám a nagyszabású program több éves késésben van. A 2027-re kitolt határidő teljesítése is egyre bizonytalanabb. Miközben a szakemberek szerint a korszerű ingatlan nyilvántartás nélkülözhetetlen a biztonságos tulajdonjogi viszonyokhoz, a terepen munkaerőhiány, szervezési problémák és rendezetlen birtokviszonyok lassítják a munkát. Az elkészült

0: Az ellenőrzések során jelentős mennyiségű nemzetközi védjegyekkel ellátott, feltehetően hamisított terméket foglaltak le. Az áruk között mintegy 128 000 ruházati cikk és fehér nemű, közel 6 000 pár lábbeli, több mint 64 000 kozmetikai és illatszeripari termék, mintegy 2500 bőrdísz műáru, csaknem 2700 mobiltelefonos fülhallgató, valamint közel 6700 játék található.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Lezárult a helyreállítási terv. A végeredmény a legpesszimistább várakozásokat is alulmúlta. 29 milliárd euróból 12,9 milliárdot hívtunk le. Szeptember 15-től emelkedik a járművezetői engedély, a forgalmi engedély és az ideiglenes forgalomban tartási engedély kiállításának díja. Romániában népszerűbbek a streaming szolgáltatások, mint Magyarországon vagy Olaszországban. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám

0: eleve lényegesen kevesebb pénzre voltak jogosultak. Az élen Dánia, Ausztria és Csehország áll. Az utolsó helyen Magyarország szerénykedik 9,1%-kal. Érdekes, hogy egy héttel ezelőtt Drágos Pöszláru, az európai projektek minisztere még 90-97%-os lehívási arányról beszélt, amivel úgy tűnik, nagyon elvetette a súlykot. Szeptember 15-től emelkedik a járművezetői engedély, a forgalmi engedély és az ideiglenes forgalomban tartási engedély kiállításának díja. A gépjárművezetői jogosítványok és nyilvántartások főigazgatóságának tájékoztatása szerint a jogosítvány kiállítási díja a jelenlegi 89 lejről 139 lejre nő. A forgalmi engedély ára 49 lejről 76 lejre. Az ideiglenes forgalomban tartási engedély díja pedig a jelenlegi 13 lejről 25 lejre emelkedik. A megújított tarifák csak úgy, mint a rendszámtáblákra vonatkozó díjak, a self-pay terminálokon keresztül, illetve online a giseul.ro platformon keresztül fizethetők be. Az Európai Unió internethasználóinak csaknem egyharmada rendelkezik előfizetéssel filmeket, sorozatokat vagy sportközvetítéseket kínáló streaming szolgáltatásokra, közölte az Eurostat. A tagállamok között jelentősek az eltérések ezen a téren. Az előfizetők aránya 9,3 és 63,9% között mozog. A legtöbben Írországban, Dániában és Hollandiában fizetnek elő filmeket, sorozatokat vagy sportközvetítéseket kínáló streaming szolgáltatásokra. A legkevesebben pedig Bulgáriában, Szlovéniában és Lettországban. Romániában az internet használók 21,3%-a fizet ilyen típusú szolgáltatásért, ami valamivel magasabb a magyarországi és az olaszországi aránynál. Romániát közvetlenül Horvátország és Portugália előzi meg ezen a téren.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A 3000 lénél nagyobb nyugdíjak megadóztatása milliárdokat hozott az egészségbiztosítási alapnak. Meghozta az eredményt a többletadó. Megújult a nagyváradi postapalota homlokzata. Szigorúbb uniós szabályozás alá kerül a ChatGPT, a Reddit és a Roblox. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A nyugdíjasok hozzájárulásának köszönhetően negyedére csökkentették az állami szubvenció értékét. Az év első 7 hónapjában a hazai egészségügyi rendszer fő finanszírozójának számító egészségbiztosítási alapbevételeinek 91%-át az egészségbiztosítási járulék tette ki. Ezzel párhuzamosan az állami szubvenció aránya több mint 6% ponttal csökkent. A gyógyszergyártók által fizetett

0: Kormányzat az elhanyagolt külsejű belvárosi épületekre többletadót vetett ki. Ez ösztönözte a Román Postát a felújítás elvégzésére, mivel a vállalatnak évente mintegy 1 millió lei plusz adót kellett befizetnie a város kasszájába az épület leromlott állapota miatt. Nagyon népszerű online kereső programmá minősítette a ChatGPT-t, és óriás platformán nyilvánította a Reddit-et, valamint a Robloxot az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet besorolásában. A minősítés azért született, mert az említett szolgáltatásokat az üzemeltetőik nyilatkozata szerint havonta átlagosan legalább 45 millió felhasználó használja az Unióban, és ezzel elérik a küszöbértéket. A vállalatoknak 4 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy teljesítsék a besorolásból adódó kötelezettségeket. Ezek közé tartozik az is, hogy vizsgálniuk kell a szolgáltatásaikból és algoritmikus rendszereikből eredő kockázatokat. Azokat, amelyek jogellenes tartalmak terjesztésével, illetve a kiskorúakra, a felhasználók fizikai és mentális jóllétére, az alapvető jogokra, a választási folyamatokra és a közbiztonságra gyakorolt negatív hatásokkal kapcsolatosak.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 4 perc van, ami ezúttal is a kezdete Várad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak. A mikrofonnál most is Hosszú Sanyi, mint minden egyes hétköznap, természetesen ma is 8 óráig várlak titeket itt a 89,6-on, a pluszfm.ro oldalon, valamint a pluszfm-es applikációnkon keresztül is. Szeptember 3-a csütörtök van, szóval induljon egy újabb nap, újabb kihívásokkal és kérdésekkel. Bizony-bizony sok érdekességre számíthatok ma is, úgyhogy érdemes most is velem tartani.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: napot, minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is rend vagyunk Ámplusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Mert Romániában az internet használók 21,3%-a fizet streaming típusú szolgáltatásért, ami valamivel magasabb a magyarország és az olaszországi aránynál. A tagállamok között jelentősek az eltérések ezen a téren. Az előfizetők aránya 9,3 és 63,9% között mozog. A legtöbben Írországban, Dániában és Hollandiában, a legkevesebben pedig Bulgáriában, Szlovéniában és Lettországban fizetnek elő filmeket, sorozatokat vagy sportközvetítéseket kínáló streaming szolgáltatásra. Érdekelne is ennek kapcsolatban, hogy nektek melyikre van előfizetésetek. Hát erre a kérdésre várom akkor ma a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, én pedig addig is hozom nektek a legjobb zenéket.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a szárnya.
1: Üdvözlet nektek, 6 óra 27 perckor ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyi, valaki azzal kapcsolatban kíváncsiskodik nálatok, hogy nektek melyik streaming platformra van előfizetésetek. Na hát én annyira nem rajongok értük, de kétségtelen, hogy hasznosak tudnak lenni. A családban nekünk van persze Netflixünk, de azt nagyon-nagyon keveset nézzük. Mostanában a Voyo pörög többet, amióta a Premier League meccsek oda kerültek. Egyfajta kényszerből fizettünk rá elő, de érdekelne, hogy nektek melyik streaming platformra van akkor előfizetésetek. Ezt egyébként egy hozzászólás formájában is megtehetitek, mármint hogy válaszoltak erre a kérdésre. És persze én addig is adom nektek a legjobb zenéket.

Kis Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Zsanyival, aki túl sok változásról az időjárás tekintetében nem tud beszámolni a tegnapi naphoz képest. Nagyon kellemes nyárias időnk van ma is, igaz, jelen pillanatban kicsit még hűvös, ugye 15 fok, de a napi maximum ezúttal is olyan 28 körül alakul majd, hiszen zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma. Természetesen csapadékmentesen is, fronthatás sem terheli ezúttal sem a szervezetünket, és hát ezekben a percekben amúgy még túl nagy forgalom sincs a város és a megye útjain. Persze, ha nektek van tudomásotok arról, hogy lenne valahol valamilyen közlekedés nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig

Taylor Swift és tőle az Anti-Hero, hát ti azok ne legyetek, viszont lehettek épülettakarítók, értékesítésű ügynökök, szakácsok, segédszakácsok, minőségellenőrök, kézicsomagolók, menedzserasszisztensek, pénztárosok, sofőrök, konfekciósok, könyvelők, diszpécserek, villanyszerelők, takarítók, különböző szakmérnökök, gyermekfelvigyázók, konyhai kisegítők, autószerelők, rezidens orvosok, pincérek, recepciósok, pizzakészítők, eladók, autófestők, kőművesek és persze akár szakképzetlen munkások is, mert hogy ezekbe a pozícióba keresnek jelen pillanatban az első felme részéről a betöltetlen munkahelyekre érdeklődőket. Amúgy összesen 785 megjúrösödött állást kínálnak most Vihar megyében, Nagyvárodon pedig a szabad munkahelyek száma 512. További információk az Azure Family megyei székhelyén szolgálnak, azaz Nagyvárazon a Transzilvániai utca 2 szám alatt, de hívhatjátok őket telefonon és a 0259 436 821-es számon. A következő szám pedig a Fem Like You, ami már fel is csendült a háttérben, kimáró előadásában.

jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyéval, de mivel pontban 7 óra, ennek köszönhetően Ábrahám Iki is érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Többek között szó lesz majd arról is, hogy milyen iratok válnak elsőként elérhetővé az új online egészségügyi rendszerben. A hírek után pedig természetesen továbbra is itt nálunk a 89,6-on a legnagyobb slágerek. Elsőként Naya Horan, Ide Ida.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elindult az online egészségügyi rendszer. Elsőként a beutalók és más orvosi iratok válnak elérhetővé rajta. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elindult az Észenetátjámja online egészségügyi rendszer első, a páciensek számára is közvetlenül használható része. Első körben többek között a beutalók, orvosi levelek, otthoni ápolásra vonatkozó ajánlások és betegszabadságos igazolások válhatnak elérhetővé a biztosítottak saját fiókjában. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyfajta digitális egészségügyi fiókként képzeli el a platformot, amelyben idővel a receptek, a korábbi vizsgálatok és az állami biztosításból elszámolt egészségügyi szolgáltatások is követhetőek lesznek. Az indulás azonban nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra minden papíralapú egészségügyi dokumentum eltűnik. Egy beutaló vagy más irat csak akkor jelenik meg a páciens fiókjában, ha az azt kiállító rendelő, kórház vagy más szolgáltató informatikai rendszere már képes továbbítani az adatokat az új platformra. A pénztár ezért külön felszólította az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy frissítsék az általuk használt programokat. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Egy friss közvéleménykutatás eredményei szerint az étkezési utalványok továbbra is alapvető támogatást jelentenek az alkalmazottaknak, mert növelik az étkezésre fordítható keretüket. A felmérésből az is kiderül, hogy az elmúlt évben tovább rövidült az ebédszünet. Míg 2025-ben a munkavállalók mintegy 70%-a töltött

0: útját. A mentőautók így drága perceket veszítenek, mert sok járművezető nem tudja, hogyan szorítson helyett a torlódásban, vagy rosszabb esetben szándékosan megtagadja azt. A romániai jogszabályok jelenleg nem szabályozzák kifejezetten ezt a helyzetet, míg több európai országban már működik egy rendszer.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire tiszta lesz az ég volt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra nem kell számítani. Nyárias hőfokokra viszont továbbra is igaz, jelenleg csak 15 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum várhatóan olyan 28 fok körül alakul majd, enyhébb légmozgás felett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányból támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntul-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntul-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárútra. Jó utat mindenkinek!
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! A Reggeli Plusz halljátok a mikrofonnál Hosszú Sanyival. Szeptember 3-a csütörtök van, úgyhogy éljenek a névnapos hildák, a szülinaposok és az évfordulósok. Örüljünk, ünnepeljünk, de közben azért dolgozzunk is egy kicsit. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy nektek melyik streaming platformra van előfizetésetek. Légy, írjátok meg, akár egy kommentben, a Facebookos bejegyzésünkhöz, vagy SMS-ben, Viberen, WhatsAppon, de fel is hívhattok és el is mondhatjátok. Én pedig adom cserébe most is a szuper zenéket, olyanokat, mint a most érkező Taste is so good, Niall Horan idei dala.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Kinek ez itt a reggeli plusz, 7 óra 12 perc van, szóval lehet szaporázni a készülődést, ugyanis a 8-ra járó dolgozóknak hamarosan el kell otthonról indulni, és persze azt is érdemes tudni, hogy merre érdemes menni, és merre nem. Na hát úgy néz ki, hogy szeptember 20-áig forgalomkorlátozás lesz érvényben a Drágosvóda utcában, a vasúti híd alatti szakaszon. A forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek, úgyhogy ez nyilván a menetidőt is befolyásolja, ezt feltétlenül kalkuláljátok majd bele, ha ugye a Kolozsvári úton keresztül érkeztek be a városba. Egyébként a munkaterület környékén vezessetek majd óvatosan, tartsatok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő szakszemélyzet utasításait, és persze hallgassátok a továbbiakban is a legnagyobb slágereket. Érkezik is a Hold Me in the Dark, Mike Smith, Vadi új dala.

Zelés, elidőhé, és tűnik a Happy Now, és hát mi is azok lehetünk egyre inkább, mert fokozatosan visszaállítják a közvilágítás megszokott programját városunkban, így egy hónapnyi korlátozás után már nem késleltetik egy órával a lámpák felkapcsolását, igaz néhány napba beletelik, amíg minden felkapcsolási ponthoz eljutnak, és átállítják, hogy mindenhol ugyanabban az időpontban kapcsoljon be a világítás, ezért a következő esték során az egyes városrészekben eltérő időpontokban kapcsolódhatnak fel az utcai lámpák. Nagyvárad közvilágítási rendszere egyébként mintegy 290 felkapcsolási pontból áll, a megszokott programhoz való visszatéréshez pedig ezeket egyenként kell átprogramozni. A folyamat körülbelül egy hétig fog tartani. Szeptember 10-ig amúgy a közvilágítás felkapcsolását 20 óra 18-ra kell beállítani, ahogy rövidülnek a nappalok, a közvilágítás is ugye egyre korábban kell, hogy bekapcsoljon. Ti pedig kikapcsolódhattok a továbbiakban is, itt a Plusz FM legnagyobb slágereivel, most például egy magyar kedvenc érkezik, ez a Hajolj bele a hajamba, Péter Fibori előre.

0: Ez itt továbbra is a Reggeli Plusz, jó reggelt és ugyanilyen rádiózást is kívánok mindenkinek. Hamarosan 7:30 így érkeznek és mindjárt a Plusz FM hírei. Ábrahám Mikitől megtudhatjuk például azt is, hogy mit kockáztatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az Ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
2: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Elindult az online egészségügyi rendszer. Elsőként a beutalók és más orvosi iratok válnak elérhetővé rajta. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei.
6: Elindult az Észenetátjámja online egészségügyi rendszer első, a páciensek számára is közvetlenül használható része. Első körben többek között a beutalók, orvosi levelek, otthoni ápolásra vonatkozó ajánlások és betegszabadságos igazolások válhatnak elérhetővé a biztosítottak saját fiókjában. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyfajta digitális egészségügyi fiókként képzeli el a platformot, amelyben idővel a receptek, a korábbi vizsgálatok és az állami biztosításból elszámolt egészségügyi szolgáltatások is követhetőek lesznek. Az indulás azonban nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra minden papír alapú egészségügyi dokumentum eltűnik. Egy beutaló vagy más irat csak akkor jelenik meg a páciens fiókjában, ha az azt kiállító rendelő, kórház vagy más szolgáltató informatikai rendszere már képes továbbítani az adatokat az új platformra. A pénztár ezért külön felszólította az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy frissítsék az általuk használt programokat. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Egy friss közvéleménykutatás eredményei szerint az étkezési utalványok továbbra is alapvető támogatást jelentenek az alkalmazottaknak, mert növelik az étkezésre fordítható keretüket. A felmérésből az is kiderül, hogy az elmúlt évben tovább rövidült az ebédszünet. Míg 2025-ben a munkavállalók mintegy 70%-a töltött fél óránál kevesebbet ebéddel, arányuk mostanra 78%-ra nőtt. A megkérdezettek több mint háromnegyeden naponta vagy alkalmanként kihagyja az ebédet, elsősorban a nagy terhelés miatt. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. A parlament elé terjesztett új törvénytervezet nem csak a szankciókat szigorítaná, hanem pontosan szabályozná a mentősáv kialakításának menetét. A közlekedési dugókban jelenleg gyakran előfordul, hogy a sofőrök rossz manővereket hajtanak végre, ezzel eltorlaszolva a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrségi járművek útját. A mentőautók így drága perceket veszítenek, mert sok járművezető nem tudja, hogyan szorítson helyett a torlódásban, vagy rosszabb esetben szándékosan megtagadja azt. A romániai jogszabályok jelenleg nem szabályozzák kifejezetten ezt a helyzetet, míg több európai országban már működik egy rendszer.
4: Plusz FM. Időjárás jelentés.
7: Többnyire tiszta lesz az ég volt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra nem kell számítani. Nyárias hőfokokra viszont továbbra is igaz, jelenleg csak 15 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum várhatóan olyan 28 fok körül alakul majd, enyhébb légmozgás felett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
10: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelző lámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
10: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Hát menjünk is tovább akkor a legjobb zenékkel, és persze a mai kérdésemre érkezett válaszaitokkal. De ha legjobb zenék, akkor Jonas Blue és Malif közös slágeresen maradhat el. Érkezik az Edge of Desiree.
10: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: 7 óra 40 perckor kívánok könnyű ébredést minden Máradinak. Én Hosszú Sanyi vagyok, ti pedig a Reggeli Plusz hallgatjátok. De ha már hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Ehhez adok most elérhetőségeket. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváratként, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtok nekem üzenni, és van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Na hát Romániában az internet használók 21,3%-a fizet streaming típusú szolgáltatásért, ami valamivel magasabb a magyarországi és mondjuk az olaszországi aránynál. A tagállamok között amúgy jelentősek az eltérések ezen a téren. Az előfizetők aránya 9,3 és 63,9% között mozog. A legtöbben Írországban, Dániában és Hollandiában, a legkevesebben pedig Bulgáriában, Szlovéniában és Lettországban fizetnek elő filmeket, sorozatokat vagy sport közvetítéseket kínáló streaming szolgáltatásra. Érdekelne is, hogy nektek melyikre van előfizetésetek. Várom akkor még a hozzászólásaitokat, én pedig addig is adom cserébe a legnagyobb slágereket.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: boldogság nekem is jár.
1: És hát persze mindenkinek jár a boldogság, nekünk egyébként járnak még a ti hozzászólásaitok. Ma ugye annak kapcsán faggatlak benneteket, hogy nektek melyik streaming platformra van előfizetésetek. Szabó Csabi azt írja, egyikre se, plusz pénzkidobás, aztán Magyar János is kommentelt. Na most megfogtatok, most lebőgök, azt se tudom mi ez. Persze gyorsan megkérdeztem a mesterséges intelligenciától, de amit ott olvastam, engem picit sem foglalkoztat. Ebből is kiderül, hogy a modern technika nem az erősségem, old school vagyok. Aztán Sitting Bull is írt, egyelőre csak YouTube Premiumom és Netflixem van az idők kezdete óta. Televíziós szolgáltatást nem használok 2008 óta, értéktelen szolgáltatás, kikerülhetetlen reklámokkal. A televízió meghalt, amikor elterjedt az internet. Aztán Csiki Pál is írt, én még tévét sem nézek, csak világító eszköznek, meg alapzajnak használom. Filmekkel már új vagyok, az első 10 perc után tudom a végét, még akkor is, ha nem láttam, mert új. De van helyi szolgáltató, ha ma jönnének, vezessen be, elküldeném őket kapálni, teljesen feleslegesen van már 30 éve. Aztán Lucia Marin is írt, hagyományőrző vagyok, úgyhogy itt is a hagyományosat tartom. Béci Zilevi azt írja, hogy egyikre sem, még mindig nem értem, hogy van ilyesmire idejük az embereknek. Aztán Dó Magdi is kommentelt, nekem tökéletesen megfelel, amit az RDS ad, még arra sincs időm nézni, inkább reggel plusz FM, délután tévé, filmezni meg pláne nem, van elég választék így is, fölösleges kiadás, annyira nem nyugodt az ember, hogy ráérjek vadászni filmeket. Valamint Tallódi Zsuzsa is kommentelt, semmelyikre nincs időm filmezni, de ha van is, akkor inkább pihenek, plusz FM rádiót hallgatva. Hát köszönjük szépen, drága vagy. Aztán Dalos Aranka is kommentelt, nincs ilyen előfizetésem, így is belealszom a tévéműsorban, amit nézek. Valamint Preoteász a Nagy Mihály is kommentelt, Netflix, Disney, YouTube Family, addig itt nem értem, miért fizetem. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, cserébe érkezzenek nektek most is.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak én köszönök el hajnali, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok mindjárt hallani, valamint Keserű Tomi is jó szakásához szíven jelentkezik majd 15 órától, este pedig természetesen befut a zenevonat, én pedig köszönöm a sok-sok üzenetet is, hogy velem tartottatok az elmúlt két órában, amúgy hosszú sennyit hallottátok. Holnap pedig ismét fogjátok, mert lesz megint reggeli plusz, jusson majd eszetekbe, hogy már 6 óra után pár perckor kezdek. Bizony, váradon a helyzet változatlan, úgyhogy tartsatok velem pénteken is, hangolódjunk együtt a hétvégére, de addig is vigyázzatok magatokra, szép napot és jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carben. Autók, szakértelem, bizalom.
5: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis orchidea ára 19,99-ban, valamint a 221 grammos Poiana Choco Toffára mindössze 12,99-ban. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
6: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
7: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 1-e és 3-a között 30% összeget kapsz vissza bónuszként a MyClub Osan bizalomkártyára, a teljes Herlitz és Pelikán tanszerkészletre. Ráadásul a Philadelphia Cream Shite wow ára különböző kiszerelésben mindössze 6,99-bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Elindult az online egészségügyi rendszer. Elsőként a beutalók és más orvosi iratok válnak elérhetővé rajta. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elindult az Eszenetátyámja online egészségügyi rendszer első, a páciensek számára is közvetlenül használható része. Első körben többek között a beutalók, orvosi levelek, otthoni ápolásra vonatkozó ajánlások és betegszabadságos igazolások válhatnak elérhetővé a biztosítottak saját fiókjában. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyfajta digitális egészségügyi fiókként képzeli el a platformot, amelyben idővel a receptek, a korábbi vizsgálatok és az állami biztosításból elszámolt egészségügyi szolgáltatások is követhetőek lesznek. Az indulás azonban nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra minden papír alapú egészségügyi dokumentum eltűnik. Egy beutaló vagy más irat csak akkor jelenik meg a páciens fiókjában, ha az azt kiállító rendelő, kórház vagy más szolgáltató informatikai rendszere már képes továbbítani az adatokat az új platformra. A pénzter ezért külön felszólította az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy frissítsék az általuk használt programokat. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Egy friss közvéleménykutatás eredményei szerint az étkezési utalványok továbbra is alapvető támogatást jelentenek az alkalmazottaknak, mert növelik az étkezésre fordítható keretüket. A felmérésből az is kiderül, hogy az elmúlt évben tovább rövidült az ebédszünet. Míg 2025-ben a munkavállalók mintegy 70%-a töltött fél óránál kevesebbet ebéddel, arányuk mostanra 78%-ra nőtt. A megkérdezettek több mint 3/4 naponta vagy alkalmanként kihagyja az ebédet. Elsősorban a nagy terhelés miatt. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. A parlament elé terjesztett új törvénytervezet nem csak a szankciókat szigorítaná, hanem pontosan szabályozná a mentősáv kialakításának menetét. A közlekedési dugókban jelenleg gyakran előfordul, hogy a sofőrök rossz manővereket hajtanak végre, ezzel eltorlaszolva a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrségi járművek útját. A mentőautók így drága perceket veszítenek, mert sok járművezető nem tudja, hogyan szorítson helyett a torlódásban, vagy rosszabb esetben szándékosan megtagadja azt. A romániai jogszabályok jelenleg nem szabályozzák kifejezetten ezt a helyzetet, míg több európai országban már működik egy rendszer.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a napi maximumok 28-29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15-16 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken és szombaton is derült marad az égbolt felettünk, 30 Celsius fokos nappali maximumokra számíthatunk, csapadék nem valószínű.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Leszárták a Stefáncselmáry sugárút, Berzei és a Szfőn.

0: várhatóan október 10-ig tartanak. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 8 óra múlt pár perccel nagyváradiak, környékbeliek, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 2026. szeptember 3-a csütörtök, a 89,6-on pedig elstartolt a délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek déli 12 óráig. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szupersnegekkel látlak el benneteket, úgyhogy mindenképp tartsatok velem. A folytatásban itt lesz Pink 2002-es slágere, előtte pedig hozom nektek Harry Styles, ez itt van a Színtalát. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek, legyen csodaszép napotok, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Pluszosok, Céled Jenesben van végre a nagyváradi főutca felújítása, ami még 2025. november 10-én kezdődött. Az ígéretek szerint iskola kezdése már teljesen rendben lesz. Már csak a Csorogári út, tehát az Úri utcai kereszteződésben és a Bémer tér felőli oldalon maradt egy kis burkolatlan szakasz. Ugyanebben az övezetben a Holnaposok szobra előtt és a túloldalon a volt Merkur épülete előtt van még egy-egy kisebb szakasz, ahol hátra van a kövezés. A Bémer tér és a Csorogári utcai kereszteződés között még dolgozni kell a csatornaaknák körül is, ahol a köveket méretre kell vágni, majd köríves mintában lerakni. A kivitelezőknek ezen kívül még ki kell alakítaniuk a szökőkutakat is a Sétáló utca két végén. A két szökőkút kör alakú medencéjében már beszerelték a fémszerkezeteket, míg fel kell szerelni a már megvásárolt és jóváhagyott világító testeket, valamint el kell helyezni az utcabútorokat is.

slágerek és hasznos információk itt 89,6-on. Pluszosok az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskola kezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat, de nem havi juttatásról van szó. Tanévenként csak egyszer egy összegben biztosítják elektronikus oktatási kártyán. Az állami oktatásban tanuló alacsony jövedelmű családból származó előkészítő osztályos, valamint 1-8 osztályos gyermekek kerülhetnek be a programba. Az állami óvodákba járó hátrányos helyzetű gyermekek szintén jogosultak lehetnek. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az oktatási intézményhez. A 2026-27-es tanévben szeptember 7-én kezdődik a tanítás, így a jelenlegi szabályok alapján október elejéig tart a kérelmezési időszak. Az 500 lejt kizárólag az óvodába és iskolába járáshoz szükséges termékekre lehet elkölteni. Vásárolható belőle többek között füzet, írószer, festéshez és rajzoláshoz szükséges felszerelés, iskolatáska és az oktatásban való részvételhez szükséges ruházat. A kártyát azonban csak a programhoz csatlakozott romániai elfogadóhelyeken lehet használni. Az összeget készpénzben nem lehet felvenni, más számára vagy személynek nem lehet átutalni, és más célra sem használható fel. Aki korábbi tanévben már kapott oktatási kártyát, annak érdemes azt megőriznie és figyelnie az új tanévre vonatkozó hivatalos tájékoztatást a feltöltés időpontjáról.

0: és Bibi Rexe közös a Deep in Your Love. Jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, fél időhöz érkeztünk itt a csütörtök délelőtti plusz első órájában. Ez azt jelenti, hogy egy rövid reklámot követően érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, amit a mai nap folyamán Ábrahám Miklós kollégám szállít nekünk. Fogadjátok őt szeretettel, én pedig a hírek után jövök időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és szuper slágerekkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó. Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 1-e és 3-a között 30% összeget kapsz vissza bónuszként a MyClub Osan bizalomkártyára, a teljes Herlitz és Pelikán tanszerkészletre. Ráadásul a Philadelphia krémsajt wow ára különböző kiszerelésben mindössze 6,99 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
3: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmektel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmektit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Mély ponton van a vendéglátóipar. 25 ezerrel csökkent a dolgozók száma. A vállalkozók mentőcsomagot követelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. A szenátus előtt lévő törvénytervezetet a közelmúltban kedvezően véleményezte a Román Nemzeti Bank, amely több észrevétellel ugyan, de támogatja az új szabályok bevezetését. A kezdeményezés előírja, hogy az automatákat üzemeltető fizetési szolgáltatóknak minden felhasználó számára lehetővé kell tenniük az egyedi összeg megadását, függetlenül attól, hogy melyik bank bocsátotta ki a kártyát. A Nemzeti Bank jelezte, hogy nem ellenzi a tervezetet. Értékelésük szerint az intézkedés jelentősen javíthatja a készpénzhez való hozzáférést, különösen a vidéki és kevésbé fejlett régiókban, ahol kevesebb a bankautomata. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Ezeken egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parker.oradia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással. A régi vagy házilag készített táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát le kell szerelniük. Jelenleg mintegy 25 ezerrel kevesebben dolgoznak a romániai vendéglátóiparban, mint 2024-ben. Derül ki a Romániai Vendéglátóipari Munkáltatói Szövetség elemzéséből. A szervezet számításai szerint a munkahelyek kiesése az államháztartásnak is komoly érvágást jelent. Évente 90 millió euróval kevesebb bérjellegű adóbevétel folyik be a költségvetésbe. A drasztikus létszámcsökkenés megállítására és a szektor talpra állítására egy átfogó 2029-ig szóló mentőcsomagot terjesztettek a döntéshozók elé. Egyik legfőbb javaslata a horeca szektor áfájának mérséklése. emelése 11%-ról 9%-ra, legalább 3 éves időtartamra. A munkaadók emellett a szektorban dolgozók bruttó bérének első 5000 leje után fizetendő társadalombiztosítási járulékok csökkentését is szorgalmazzák.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a napi maximumok 28-29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15-16 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken és szombaton is derült marad az égbolt felettünk, 30 Celsius fokos nappali maximumokra számíthatunk, csapadék nem valószínű.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Leszárták a Stefáncselmári sugárút Berzei és a Szfüntő-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmári sugárút és a Szfüntő-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lekórós utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmári sugárútra. Továbbá azt is jó, ha tudjátok, hogy a Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncselmári sugárúton a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvízzel vezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek, a Városi Közmű Infrastruktúra korszerűsítésű programjának részeként. Jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Kamerad Be Mine című slágerével folytatjuk a csütörtök délelőtöt. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

programja pluszosok. Kedestétől fokozatosan megszüntetik az egyórás késleltetést, amelyet augusztus elején vezettek be energiatakarékossági okokból. A város mintegy 290 felkapcsolási pontját egyenként programozzák át, ezért a következő napokban egyes városrészekben eltérő időpontban kapcsolhatnak fel a lámpák. A teljes átállás várhatóan egy hetet vesz igénybe. Szeptember első 10 napjában a közvilágításnak 20 óra 18 perckor kell felkapcsolnia, majd a rövidülő nappalokkal együtt fokozatosan korábbra kerül a bekapcsolási időpont. Az egyórás késleltetés augusztusban nem mellesleg esténként mintegy 3,3 megawattóra villamosenergia megtakarítást ered.

Remek program ajánlóval érkeztem, pluszosok, ugyanis túrát szervez az EKE 91 Nagyvárad az Aranyos Fűi Jégbarlanghoz szeptember 19-én szombaton. A közepes nehézségű körtúra 15 km hosszú, a szintkülönbség pedig mindegy 550 méter. A program része az Aranyos Fői Jégbarlang felkeresése, de lehetőség nyílik a Partalu Ionel barlang megtekintésére is. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, esőköpenyt és réteges öltözetet javasolnak, emellett elegendő vizet és harapnivalót is érdemes vinni. A résztvevők autóbusszal utaznak, az indulás szombaton reggel 6.30-kor a Dacia Sugár útról, a Monjardin virágüzlet előtti buszmegállóból, majd 6.45-kor a Gosdú Liceum mögötti Körösparti parkolóból történik. A csoport várhatóan 20 óra körül érkezik vissza Nagyváradra. Jelentkezni és további információkat kérni Bonnár Katka túravezetőnél lehet a 0771 549 257-es telefonszámon. Egyéb információkat pedig az EKE 91 Nagyvárad weboldalán is olvashattok. Szeptember 19-én, tehát az EKE 91 Nagyvárad az Aranyos Fői Jégbarlanghoz szervez túrát.

Hajva Rádió környékbeliek, arra kérlek benneteket, ha épp úton vagytok és sebességmérés torlódást, vagy esetleg útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran, déli 12 óráig elérhető vagyok. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. De írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. Most zárjuk a csütörtök délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A mikrofont Ábrahám Miklós kollégám veszi át. Ő érkezik a hírekkel, a hírek után pedig folytatjuk a Plus FM legszuperebb slágereivel. Mutatom is, hogy mivel indítjuk a következőt.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
2: Jani kaucsuk.
4: Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lej 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bankautomatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Mély ponton van a vendéglátóipar. 25 ezerrel csökkent a dolgozók száma. A vállalkozók mentőcsomagot követelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. A szenátus előtt lévő törvénytervezetet a közelmúltban kedvezően véleményezte a Román Nemzeti Bank, amely több észrevétellel ugyan, de támogatja az új szabályok bevezetését. A kezdeményezés előírja, hogy az automatákat üzemeltető fizetési szolgáltatóknak minden felhasználó számára lehetővé kell tenniük az egyedi összeg megadását, függetlenül attól, hogy melyik bank bocsátotta ki a kártyát. A Nemzeti Bank jelezte, hogy nem ellenzi a tervezetet. Értékelésük szerint az intézkedés jelentősen javíthatja a készpénzhez való hozzáférést, különösen a vidéki és kevésbé fejlett régiókban, ahol kevesebb a bankautomata. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Ezeken egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parker.oradia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással. A régi vagy házilag készített táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát le kell szerelniük. Jelenleg mintegy 25 ezerrel kevesebben dolgoznak a romániai vendéglátóiparban, mint 2024-ben. Derül ki a Romániai Vendéglátóipari Munkáltatói Szövetség elemzéséből. A szervezet számításai szerint a munkahelyek kiesése az államháztartásnak is komoly érvágást jelent. Évente 90 millió euróval kevesebb bérjellegű adóbevétel folyik be a költségvetésbe. A drasztikus létszámcsökkenés megállítására és a szektor talpra állítására egy átfogó 2029-ig szóló mentőcsomagot terjesztettek a döntéshozók elé. Egyik legfőbb javaslat a horeca szektor áfájának mérséklése 11%-ról 9%-ra, legalább 3 éves időtartamra. A munkaadók emellett a szektorban dolgozók bruttó bérének első 5000 leje után fizetendő társadalombiztosítási járulékok csökkentését is szorgalmazzák.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a napi maximumok 28-29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15-16 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken és szombaton is derült marad az égbolt felettünk, 30 Celsius fokos nappali maximumokra számíthatunk, csapadék nem valószínű.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
7: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki Tata Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámerre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hídfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván

0: lesz a vendégem, ugyanis szeptember 4 és 6-a között a zsidó kulturális napokat szervezik meg itt Nagyváradon. Jövünk a részletekkel, most viszont zenélünk. Érkezik az ígért Rózsa Magdolna és az Elmegyek című slágere. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!

akciók. Lezárult a nagyváradi állami óvodák, iskolák és középiskolák teljes körű felszerelését célzó nagyszabású program. A program keretében 43 tanintézménybe és a gyermekpalotába szállítottak új bútorokat, oktatási segédanyagokat és digitális eszközöket. Új felszerelést kapott 1275 tanterem és óvodai csoportszoba, míg 1322 helyiségbe interaktív táblák, laptopok vagy számítógépek, nyomtatók, szkennerek, valamint hang- és videokonferencia rendszerek kerültek. A sportoktatás fejlesztésére pedig 40 tornatermet szereltek fel új eszközökkel, emellett 4 szakoktatási műhelyt is korszerűsítettek a műszaki és gazdasági iskolákban. Ezek többek között az építőipari, gépészeti, szépségipari és vendéglátóipari képzéseket szolgálják. Megújult mindemellett 31 természettudományi és 33 informatikai laboratórium is. A természettudományi laborokat új bútorokkal, oktatási eszközökkel és digitális felszereléssel látták el. Az informatikai laborokba pedig számítógépek, laptopok, interaktív táblák, nyomtatók és wifi routerek kerültek. A polgármesteri hivatal történelmi jelentőségű beruházásként értékeli ezt a projektet, amely szerintük jelentős lépés a nagyváradi oktatás digitalizálása és korszerűsítése felé.

Jelentősen felgyorsult a munka az Észak-Erdélyi autópálya Bihar és Bisztra-Törebes közötti szakaszán. Pluszosok. A 28,5 kilométeres stráda szakasz 71%-ban elkészült. Közölte mindezt kedden a Romániai Közúti Beruházások Országos Társasága. A kivitelezés a tervezetnél gyorsabban halad, jelenleg több mint 550 munkás és 404 munkagép dolgozik az építőtelepen. A stabilizált alapréteg 18 kilométeren, az első két aszfaltréteg pedig 13,5 kilométeren készült el, míg védőkorlátokat 14 kilométeren szereltek fel. A beruházás részeként áthelyezték a 19 eljelzésű országutat is, az új útszakaszt pedig részben már megnyitották a forgalom előtt. A Bisztra-Terebes és Bihar közötti szakasz tervezésére és kivitelezésére kötött szerződés értéke 785 millió lej. A projektet uniós forrásból a 2021-27-es közlekedésfejlesztési program keretében finanszírozzák. A szerződés szerint pedig a munkálatokat 2027. május 20-áig kell befejezni. Felgyorsult tehát a munka az Észak-Erdélyi autópálya Bihar és Bisztra-Terebes közötti szakaszán.

0: Ez volt a Halott Pénz és Jude Law közöse, mielőtt megismertelek. Hello, hello, pluszosok, fél időhöz érkeztünk. 9 óra múlt 26 perccel. Ábrahám Miklós kollégám már készen áll, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és egy beszélgetést is hallhattok. Részműves Robert a vendégem, akivel a következő napokban megszervezendő zsidó-kulturális napokról beszélgetünk majd. Mindenképp tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
3: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: február 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruhabalzsam 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Mély ponton van a vendéglátóipar. 25 ezerrel csökkent a dolgozók száma. A vállalkozók mentőcsomagot követelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. A szenátus előtt lévő törvénytervezetet a közelmúltban kedvezően véleményezte a Román Nemzeti Bank, amely több észrevétellel ugyan, de támogatja az új szabályok bevezetését. A kezdeményezés előírja, hogy az automatákat üzemeltető fizetési szolgáltatóknak minden felhasználó számára lehetővé kell tenniük az egyedi összeg megadását, függetlenül attól, hogy melyik bank bocsátotta ki a kártyát. A Nemzeti Bank jelezte, hogy nem ellenzi a tervezetet. Értékelésük szerint az intézkedés jelentősen javíthatja a készpénzhez való hozzáférést, különösen a vidéki és kevésbé fejlett régiókban, ahol kevesebb a bankautomata. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Ezeken egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parker.oradia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással. A régi vagy házi lakki készített táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát le kell szerelniük. Jelenleg mintegy 25 ezerrel kevesebben dolgoznak a romániai vendéglátóiparban, mint 2024-ben. Derül ki a Romániai Vendéglátóipari Munkáltatói Szövetség elemzéséből. A szervezet számításai szerint a munkahelyek kiesése az államháztartásnak is komoly érvágást jelent. Évente 90 millió euróval kevesebb bérjellegű adóbevétel folyik be a költségvetésbe. A drasztikus létszámcsökkenés megállítására és a szektor talpra állítására egy átfogó 2029-ig szóló mentőcsomagot terjesztettek a döntéshozók elé. Egyik legfőbb javaslat a horeca szektor áfájának mérséklése 11%-ról 9%-ra, legalább 3 éves időtartamra. A munkaadók emellett a szektorban dolgozók bruttó bérének első 5000 leje után fizetendő társadalombiztosítási járulékok csökkentését is szorgalmazzák.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a napi maximumok 28-29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15-16 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken és szombaton is derült marad az égbolt felettünk, 30 Celsius fokos nappali maximumokra számíthatunk, csapadék nem valószínű.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozásokra kell számítani Nagyváradon, a Drágosvad utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan, tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő személyzet utasításait. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most vissza a zenéhez.
5: Florida és Kesha közösével folytatjuk a csütörtök délelőtöt. Jó utat és jó munkát kívánok nektek!

0: Nagyváradi a környékbeliek programajánlóval érkeztünk hozzátok, és azért mondom, hogy érkeztünk, mert vendégem ma Rézműves Róbert, a nagyváradi zsidó hitközség kántora, előimádkozója és a vallási tisztségviselője. Róbert már volt nálunk korábban is, és megegyeztünk, hogy tegeződünk, aminek nagyon örültem akkor is és most is. Mesélj nekem, mi újság a közösségetekben, és mi lesz szeptember 4 és 6-a között.
1: Szép jó napot kívánok a rádió hallgatóinak. Sziasztok és csókolom. Hát válaszolva a kérdésedre, intenzíven dolgozunk, úgyhogy az utolsó pár száz méteren vagyunk. Szervezködünk, intézzük az utolsó simításokat. Ilyenkor egy csomó olyan dolog kerül fel a felszín, amire mi nem gondoltunk, de minden problémára van megoldás, úgyhogy szép lassan erőre haladunk, hogy 4-én már minden rendben legyen, és teljes gőzzel elinduljon a fesztivál.
0: De milyen fesztivál? Ez a lényeg?
1: Igen, milyen fesztivál? Tehát ez zsidó kulturális fesztivál, aminek a célja az, hogy annak idején Nagyvárad ugye a második legnagyobb zsidó hitközség volt Budapest után, és ennek a szellemében minden évben próbálkozunk természetesen segítségekkel visszaadni azt a patinát, azt a kulturális élményt, ami annak idején a nagyváradi zsidó hitközség tudott nyújtani Nagyváradnak. Köztudott dolog, ugyebár nem mondok újdonságot, az, hogy Nagyvárad egy multikulturális, multietnikus, multivallású város, ugye a Pece Parti Pár is, és ennek a patinának, ennek a történetnek főszereplője a nagyváradi zsidó hitközség volt, és reméljük, hogy van még jelenünk, és még jövünk is.
0: Mi a helyzet a jelenben?
1: A jelenben a zsidó hitközség sajnos öregedik, ez az igazság, de ennek ellenére tartjuk a zászlót magason, és mindent megteszünk ahhoz, hogy ezt a szép hagyományt tovább vigyük, ameddig még lehetséges.
0: Még mielőtt a részletekbe belemennénk, hogy milyen programokkal is várjátok az érdeklődőket, egy pár éve már elkezdődött a rabbi képzőnek az építése. Hogy áll ez most?
1: Most körülbelül a rabbi intézménynek az épülete körülbelül 80%-ban már alakulóba van, úgyhogy reméljük, ha minden rendben lesz, ha nem idén, de már jövőre, akkor már teljes mértékben át tudjuk venni.
0: Vannak már jelentkezők?
1: Jelentkezők egyelőre csak nem hivatalosan vannak jelentkezők, úgyhogy hivatalosan nincsenek még jelentkezők. Érdeklődők vannak viszont szinte minden nap. Vannak az elsősorban, akikre mi számítunk, és akik részt fognak venni ezen a képzésen, hogy a romániai zsidó hitközségeknek a tagjai. Miért? Mert az a célunk, hogy minden egyes zsidó hitközségnek képezünk ki előimádkozókat és kántorokat. És a későbbiekben attól függ, hogy milyen, hogy fog működni az iskola, vagy milyen irányba fog indulni, akkor ha lesz rá jelentkező, akkor rabikat is fogunk kiképezni. De ez még a jövő zenéje, ami a legfontosabb az, hogy és az elsődleges célunk az, hogy előimádkozókat készítsünk elő.
0: És ez a Zárda utca, tehát a Mihály Vitézol utcán.
1: A Mihály Kogolnicsán utcáról befelé.
0: Igen.
1: Vagyis a sarkon, a Mihály Vitézol utcának a sarkán van. Igen. Szóval az ortodox hitközségnek az udvarán van maga az épület.
0: Szóval pluszosok szeptember 4 és 6-a között a zsidó kulturális napok keretében szerveznek programokat nekünk, nagyváradiaknak, környékbelieknek. Róbert, mi vár az érteklődőkre?
1: Elsősorban, ami a legfontosabb az, hogy minden egyes rendezvényünk ingyenes. Ez a legfontosabb. Három helyszínünk lesz pontosan. A Zion Neolog zsinagoga, az ortodox zsinagoga, a zsidó múzeum és a Körösparti sétáló lent a Zion zsinagogának, lent a Körös rakparton.
0: És ez viszonylag közel is vannak.
1: Minden egy, igen, hát próbáljunk úgy, hogy a zsidó negyedben tartani az egész fesztivált. Mit fogunk hallani, mit fogunk látni? Lesz színház, könyvbemutató és sok koncert. Amit ki szeretnék emelni, az, hogy pénteken a fesztivált Maya Morgenstern fogja megnyitni, ugye a bukaresti zsidó színháznak a tagja. Egy fergeteg vígjátékkal készült a színésznő, aztán péntek este egy szlovák klezmer zenekar, a Pressburger fog tartani egy koncertet, és ebben záródik le a pénteki esemény, azért, mert péntek este jön be a sábát, pihenő, és úgyhogy azokat a dolgokat már nem tudunk csinálni, hanem örülünk a sábátnak, a pihenésnek. Szombaton reggel, aki szeretne részt venni, nyitott alkalom van, egy istentiszteleten, egy zsidó istentiszteleten, ez az ortodox zsinagógában lesz, 11 órától körülbelül 1 óráig. 1 órától jó magam fogok válaszolni kérdésekre, Kérdez a Rabit című műsorban. Ez 1 órától lesz.
0: Mit lehet tőled kérdezni?
1: Bármit lehet kérdezni, válaszolni, azt majd még meglátjunk, de voltak fura kérdések az évek során, mivel nagyon jó viszonyunk van a polgármesteri hivatallal és a turisztikai hivatallal, és rengeteg turisták jönnek, és én foglalkozok velük, és szoktak tenni sok kérdéseket mindenből, minden részletből. Házasság, étkezés, nemi viszonyok, intim dolgok, mindenre válaszolunk, hogyha nincsenek titkok. Ez lesz szombaton, aztán szombat este egy magyarországi, egy olyan zenekar lesz, ami visszaadja, ami annak idején a vendéglőkben voltak. Emlékeztek, volt cigány zenekar.
0: Igen.
1: És egy igazi cigány zenekar fog jönni, Tordai Zoltán és a zenekarra fog koncertezni. Mindent fognak játszani.
0: Primások.
1: Ő primás, Tordai Zoltán primás, és az ő zenekarral. Ez a hagyományos, tipikus vendéglői felállás lesz. Van a primás hegedűs, ugye a klarinét, brácsa, nagybőgő, szintetizátor és cimbalom. És ők fognak egy fantasztikus koncertet előadni, ez lesz szombaton, ők fogják zárni a szombati eseményt, és vasárnap reggel délelőtt egy amatőr színház csoport fog játszani, Csehovtól házasságkérés, ez egy bohozat, egy fantasztikus bohozat, ez lesz délután, és lesz izraeli tánccsoport, fognak előadni egy nagyon szép izraeli tánccsokrot, és este a nagyváradi zsidó hitközségnek a klezmer zenekarra fogja zárni a vasárnapi eseményt. Úgyhogy ezek lesznek nagyjából.
0: Kik a szervezői a zsidó kulturális napoknak idén?
1: Hát a szervezők a Nagyváradi Zsidó Hitközség és a Nagyvárad és a Régió Turizmusát Népszerűsítő Egyesület, Vizitorádia Aptor, valamint a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal, a Romániai Zsidó Hitközség Szövetsége és az Oradea Heritage, és nem utolsó sorban a GDC Románia, ez a zsidó kulturális központ.
0: Szeptember 4 és 6-a között, tehát pluszosok, megrendezik a zsidó kulturális napokat itt Nagyváradon, minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak. Beszélgető partnerem Rézműves Róbert volt, nagyon szépen köszönjük neked, hogy
1: szeretettel várunk mindenkit, és ne felejtsétek el, ingyenes a részvétel.
0: Köszönjük.
1: Szép napot nektek.

Kanadiak, környékbeliek ruhavásár tartanak a Bors községben található Nagyszántón. Szeptember 12-én szombat délelőtt 10:30-11 óráig. Mindezt a helyi református parókia udvarán. Németországból és Hollandiából származó minőségi márkás ruhaneműt és lámperit értékesítenek a helyi kisgyülekezet megsegítésére. Mindenkit szeretettel várnak tehát. Szeptember 12-én szombat délelőtt 10:30-11 óráig a Bors községben található.

0: Pluszosok, ne felejtjétek, ha van kérdésetek, információtok, engem déli 12 óráig elértek a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. Most átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a hírekkel, ugyanis zárjuk a csütörtök délelőtti plusz második óráját. Ha lemaradtatok volna a Rézműves Róberttel készült beszélgetésünkről, ne aggódjatok, ez majd visszahallgatható lesz a plusfm.ro weboldalunkon. Szeptember 4 és 6-a között szervezik meg a zsidókulturális napokat itt Nagyváradon. Most érkeznek a hírek után pedig ezzel indítjuk a következő órát.
1: De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk. Ezért, ha nálad vagyok.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3. És ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 1-e és 3-a között 30% összeget kapsz vissza bónuszként a MyClub Osan bizalomkártyára, a teljes Herlitz és Pelikán tanszerkészletre. Ráadásul a Philadelphia krémsajt wow ára különböző kiszerelésben mindössze 6,99 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Elindult az online egészségügyi rendszer. Elsőként a beutalók és más orvosi iratok válnak elérhetővé rajta. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elindult az Észenetátyámja online egészségügyi rendszer első, a páciensek számára is közvetlenül használható része. Első körben többek között a beutalók, orvosi levelek, otthoni ápolásra vonatkozó ajánlások és betegszabadságos igazolások válhatnak elérhetővé a biztosítottak saját fiókjában. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyfajta digitális egészségügyi fiókként képzeli el a platformot, amelyben idővel a receptek, a korábbi vizsgálatok és az állami biztosításból elszámolt egészségügyi szolgáltatások is követhetőek lesznek. Az indulás azonban nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra minden papír alapú egészségügyi dokumentum eltűnik. Egy beutaló vagy más irat csak akkor jelenik meg a páciens fiókjában, ha az azt kiállító rendelő, kórház vagy más szolgáltató informatikai rendszere már képes továbbítani az adatokat az új platformra. A pénztár ezért külön felszólította az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy frissítsék az általuk használt programokat. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Egy friss közvéleménykutatás eredményei szerint az étkezési utalványok továbbra is alapvető támogatást jelentenek az alkalmazottaknak, mert növelik az étkezésre fordítható keretüket. A felmérésből az is kiderül, hogy az elmúlt évben tovább rövidült az ebédszünet. Míg 2025-ben a munkavállalók mintegy 70%-a töltött fél óránál kevesebbet ebéddel, arányuk mostanra 78%-ra nőtt. A megkérdezettek több mint 3/4-en naponta vagy alkalmanként kihagyja az ebédet, elsősorban a nagy terhelés miatt. Akár 1000 lejés bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. A parlament elé terjesztett új törvénytervezet nem csak a szankciókat szigorítaná, hanem pontosan szabályozná a mentősáv kialakításának menetét. A közlekedési dugókban jelenleg gyakran előfordul, hogy a sofőrök rossz manővereket hajtanak végre, ezzel eltorlaszolva a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrségi járművek útját. A mentőautók így drága perceket veszítenek, mert sok járművezető nem tudja, hogyan szorítson helyett a torlódásban, vagy rosszabb esetben szándékosan megtagadja azt. A romániai jogszabályok jelenleg nem szabályozzák kifejezetten ezt a helyzetet, míg több európai országban már működik egy rendszer.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a napi maximumok 28-29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15-16 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken és szombaton is derült marad az égbolt felettünk, 30 Celsius fokos nappali maximumokra számíthatunk, csapadék nem valószínű.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
0: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozásokra kell számítani Nagyváradon, a Drágosvad utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül. Hogy a vasúti

0: Hilda nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Mindenkinek csoda szép napot kívánok, vigyázzatok magatokra és további jó rádiózást, mert folytatjuk is a zenélést. Kezdésnek itt van a Magna Cum Laude és a Holnap reggel című slágerük.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Plusz a sok újabb kampányt indított a RERVEST a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai szeptember 11-ig ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a RERVEST-tel szerződésben álló váradi lakosok otthonaitól. Ez az idei harmadik ilyen kampány, az utolsót ősszel szervezik meg. Elszállítják többek között a régi matracokat, cécerelt bútorokat, mosdó- és WC-kagylókat, zuhanykabinokat üveg nélkül, parkettát, lambériát, fűtőtesteket, szőnyegeket és ablakkereteket üveg nélkül. A veszélyes hulladékok közül például festékeket, oldószereket, rovarirtókat, ragasztókat, elemeket és hordozható akkumulátorokat is átvesznek. Elektromos háztartási gépeket és más elektromos hulladékokat ezúttal nem gyűjtenek. A hulladékot a háztartási szemétől elkülönítve kell tárolni. Az ingyenes elszállításhoz előzetesen időpontot kell egyeztetni a 0751 306 526-os telefonszámon hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. A telefonban meg kell adni a hulladék típusát és mennyiségét, majd értesítik a lakost a begyűjtés időpontjáról. A hulladékot csak ekkor kell a ház vagy tömbház elé kihelyezni. Aki pedig nem tudja megvárni a kampányt, a Turzó Sándor vagy az Uzinellor utcai szelektív hulladékgyűjtőközpontba is elszállíthatja a hulladékot. A leadás ingyenes, személyigazolvány felmutatásával. Augusztus 31 és szeptember 11-e között tett pluszosok ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVEST, a vele szerződésben álló nagyváradi lakosok.

Extra slágerek és hasznos információk, hello-hello nagyváradiak. Környékbeliek, még nem fejeződött be a nagyváradi postapalota felújítása. Az úrítát a román Csorogári utca 12 szám alatti műemléképületről a napokban lebontották az állványokat, így a külső homlokzat szinte teljes egészében megújult. A munkálatok azonban továbbra is zajlanak, ugyanis jelenleg az épület belsejében, valamint a belső udvar felőli homlokzatokon dolgoznak. Mariusz Jonáskó, a kivitelező cég ügyvezetője a Bihari Naplónak elmondta, hogy a munkálatok miatt a kapu felújítását csak a legvégén végzik el. Az épületben ugyanis még közlekednek a munkások, illetve a munkagépeket is ezen keresztül mozgatják. A kivitelezési szerződés októberig érvényes, így tehát a felújítás határideje még nem járt le. A belvárosi épület felújítását a Nagyváradon bevezetett, elhanyagolt homlokzatokra kivetett többletadó is ösztönözte, ugye? A román postának, képzeljétek, évente mintegy 1 millió lej plusz adót kellett fizetnie a leromlott állapotú ingatlan miatt. A postapalota homlokzatának felújítása tavaly márciusban kezdődött. A munkálatok az utcafronti és a belső udvari homlokzatok mellett a tetőszerkezet és a padlás korszerűsítését is magukban foglalják.

0: Ez volt Adele és a Rolling in the Deep. Hello, hello, pluszosok, fél időhöz érkeztünk. Már is átadom a mikrofont Abraham Miklósnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel. Többek között beszámol nekünk arról, hogy nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakóhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Érkezik a részletekkel Miklós, én pedig a hírek után a Plusz FM legszuperebb slágerével várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 3 darabos kiszerelésű 2 decis szívószálas Teddy üdítő, 4 lej 79 bani, 85 100 g-os Rochand Lakmi csokoládé, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
1: Ati Kompresszare, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Mély ponton van a vendéglátóipar, 25 ezerrel csökkent a dolgozók száma. A vállalkozók mentőcsomagot követelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei.
4: Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. A szenátus előtt lévő törvénytervezetet a közelmúltban kedvezően véleményezte a Román Nemzeti Bank, amely több észrevétellel ugyan, de támogatja az új szabályok bevezetését. A kezdeményezés előírja, hogy az automatákat üzemeltető fizetési szolgáltatóknak minden felhasználó számára lehetővé kell tenniük az egyedi összeg megadását, függetlenül attól, hogy melyik bank bocsátotta ki a kártyát. A Nemzeti Bank jelezte, hogy nem ellenzi a tervezetet. Értékelésük szerint az intézkedés jelentősen javíthatja a készpénzhez való hozzáférést, különösen a vidéki és kevésbé fejlett régiókban, ahol kevesebb a bankautomata. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Ezeken egyértelműen is jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parker.oradia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással. A régi vagy házilag készített táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát le kell szerelniük. Jelenleg mintegy 25 ezerrel kevesebben dolgoznak a romániai vendéglátóiparban, mint 2024-ben. Derül ki a Romániai Vendéglátóipari Munkáltatói Szövetség elemzéséből. A szervezet számításai szerint a munkahelyek kiesése az államháztartásnak is komoly érvágást jelent. Évente 90 millió euróval kevesebb bérjellegű adóbevétel folyik be a költségvetésbe. A drasztikus létszámcsökkenés megállítására és a szektor talpra állítására egy átfogó 2029-ig szóló mentőcsomagot terjesztettek a döntéshozók elé. Egyik legfőbb javaslata a horeca szektor áfájának mérséklése 11%-ról 9%-ra, legalább 3 éves időtartamra. A munkaadók emellett a szektorban dolgozók bruttó bérének első 5000 leje után fizetendő társadalombiztosítási járulékok csökkentését is szorgalmazzák.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Dasha Austin című slágerével folytatjuk a csütörtök délelőttöt. További jó utat, és ha munkából hallgatok bennünket, kitartást, jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedve!

Magyar kedvencek és helyi információk itt, a 89,6-on. Pluszosok újabb gyalogos aluljáró épülhet Nagyvárad központjában, a Staroveszki, tehát a Megéró út alatt, a Dózsa György és a Rétók Zsigmond, tehát a George Enes utca kereszteződésének közelében. Az önkormányzat már felkérte a tervezőket, hogy vizsgálják meg a megvalósítás lehetőségét. Az aluljáróval megszüntetnék az érintett felszíni gyalogátkelőhelyeket, ezáltal gördülékenyebbé tennék a forgalmat. A beruházás megvalósítása viszont attól is függ, hogyan tudják megoldani a felszín alatt húzódó Párizspatak érintett, mintegy 25-30 méteres szakaszát. Az aluljárót egyébként liftekkel is ellátnák. A munkálatokat a Staroveszki, tehát a Megéró út felújításával és a Körösáruház közelében épülő közúti aluljáróval párhuzamosan valósítanák.

pluszosok, kirándulást szervez az EKE91 Nagyvárad Bihar a Jád völgyébe szeptember 12-én szombaton. A résztvevők autóbusszal utaznak a Jád völgyi víztározóig, ahonnan közepes nehézségű 16 kilométeres túra indul. A túra során mintegy 800 méteres szintkülönbséget kell leküzdeni. A szervezők túrabakancsot, túrabotot és esőköpenyt javasolnak, mivel az útvonal egyes részei kövesek, csúszósak és vízátfolyásokkal tarkítottak. Az autóbusz szombaton 6:30-kor indul a Dacia sugárútról a profi üzlet melletti busz megállóból, majd 6:45-kor a Gosdú Líceum mögötti Körösparti parkolóból. Ha felkeltette az érdeklődéseteket és szívesen csatlakoznátok ehhez a jádvölgyi túrához, akkor jelentkezzetek Hangai Violettánál a 0745 930 258-as telefonszámon. A túrát egyébként Vad Zoltán vezet.

0: Rádió környékbeliek, hamarosan 11 óra. Ez azt jelenti, hogy átadom a mikrofont Ábrahám Miklós kollégámnak, aki érkezik a hírekkel. Például azzal, hogy nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal, azt vizsgálják, hogy a lakóhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Erre érdemes lesz odafigyelni. Miklós érkezik a részletekkel, én pedig a hírek után. A Plusz FM legszuperebb slágerével várlak vissza benneteket, mindezt már a csütörtök délelőtti plusz negyedik órájában.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis orchidea ára 19,99-ban, valamint a 221 grammos pojánácsokot toffára mindössze 12,99-ban. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak, és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre ugyanúgy költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedés ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az élelmezési és mezőgazdasági szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabona termesztése és az állattenyésztése fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Így a küldeni kívánt fotót nem kell feltétlenül kikeresni a galéria opción belül. Lehet az egy Facebookról, egy weboldalról vagy épp egy másik helyről lementett fotó is. Az mindenképp megjelenik az éppen megnyitott beszélgetésben. A kép előnézetére koppintva a küldés előtti szerkesztő menü nyílik meg. Itt a jól megszokott módon finomítani lehet a fotón, vagy azonnal be is küldhetjük a csevegésbe. Az újdonságot egyelőre csak a Messenger androidos változatában lehet kipróbálni. Úgy néz ki, az iPhone-on egyelőre nem tette elérhetővé a Meta.
1: Plusz FM. Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a napi maximumok 28-29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15-16 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken és szombaton is derült marad az égbolt felettünk, 30 Celsius fokos nappali maximumokra számíthatunk, csapadék nem valószínű.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Szeptember 7-ig lezárták a nagyváradi Kodrillor utcát, mind a Fökliei és az Ekaterina Teodorói utcák kereszteződésénél található körforgalom, mind pedig a Nymphea Aquapark környékén lévő körforgalom felől. A korlátozás ideje alatt a Nymphea Aquapark parkolójához, valamint a Dinamo sporttelephez továbbra is biztosított a bejutás. Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbach áruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. szeptember 3-a csütörtök, nagyváradiak, környékbeliek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, köszi, hogy itt vagytok velem ma is. Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal, és mindezt megfűszerezem a Plusz FM legnagyobb slágerével, úgyhogy mindenképp érdemes velem tartani. Ma a Hildákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és köszöntöm persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket sokáig, szóljon nektek akkor a következő sláger. A folytatásban itthon lesz a TNT és az Ébren álmodtunk című slágerük, előtte pedig hozom nektek az ígért Alex Warren-dalt. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Pluszosok, Nagyvárad lesz az urbanisztikai engedélyezés központja 14 település számára. A helyi tanács augusztus 27-én elfogadta annak a bizottságnak a működési szabályzatát, amely a Nagyvárad Metropolis övezet településeinek területe.

rendezése és urbanisztikai dokumentációit engedélyezi. Az új törvény alapján a metropolis övezetekben az engedélyezést a központi úgynevezett polarizáló településen működő bizottság végzi. Ennek megfelelően pedig a Nagyvárathoz tartozó 14 település, köztük Bihar, Bors, Hegyközcsatár, Nagyürögd és Várad Szentmárton urbanisztikai dokumentációt ezentúl a Váradi Bizottság vizsgálja. A testület többek között a PUGok, tehát az általános városrendezési terv, a PUZok, ezek az övezeti városrendezési terv és más területrendezési dokumentumok engedélyezésével foglalkozik. A cél pedig az eljárás egyszerűsítése, az érintett intézmények észrevételeit egyetlen egységes értesítésben továbbítják a kérelmezőnek. A dokumentációk elbírálására legfeljebb 60 nap áll rendelkezésre. Az új szabályok pedig a hallgatólagos engedélyezés lehetőségét is bevezetik bizonyos esetekben.

figyelem, nagyváradiak, a városban zajló infrastruktúrális munkálatok miatt szeptember 1-e kedreggel 8 órától szünetel a melegvízszolgáltatás a 303-as hőközponthoz tartozó fogyasztóknál, tudatta közleményében a nagyváradi hőszolgáltatóvállalat. A szolgáltató felhívja figyelmet arra, hogy az intézkedés a 304-es, 308-as, 309-es és 316-os hőközpontokat is érintheti, ahol csökkenhet a nyomás, a hőmérséklet vagy a vízhozam. A következő utcák érintettek: Lukács György, tehát a Nikolai Zsiga, Brassovolói fő, tehát a Republicsi, Franz Schubert, Rovine, Gyorgye Dimas, Staroveszki, tehát a Megéró, Snagovolói, Csengeri Antal, ez a Barbu Stefanescu de la Vrancel, Ekaterina Teodorojú kórház, azaz a Louis Pasteur, Kálvária, a Gyorgye Dózsa, a Fleákolói, Titus Popovics, Bránulói és a Bikázuli utca lakói. A szolgáltatás várhatóan legkésőbb szeptember 4-én péntek este 23:30-kor áll helyre. További információk pedig a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259 467 577-es telefonszámon kérhetőek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez! Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Szúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: A csütörtök délelőtt 5 Gracie Abrams That's So True című dalával folytatjuk. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Új szabályzat készül a nagyváradi játszóterekre és szabadidős terekre, pluszosok. A polgármesteri hivatal augusztus 31-én közvitára bocsátotta a tervezetet, amely a 2018-as szabályozást váltaná fel, igazodva ahhoz, hogy azóta jelentősen bővült a város rekreációs infrastruktúrája. Az új szabályzat már nem csak a hagyományos játszóterekre vonatkozna, hanem a kalandparkokra, vizes játszóterekre, pumprek és gördeszkapályákra, szabadtéri fitness és sportterekre is. Meghatározná ezek használatának, karbantartásának és ellenőrzéseinek szabályait. A pumprek pályákat például csak kerékpárral lehetne használni. Egységesítenék az ellenőrzéseket is, a hibákat azok súlyossága és a szükséges beavatkozás sürgősége alapján osztályoznák. A biztonságot veszélyeztető berendezéseket vagy akár egész létesítményeket ideiglenesen lezárhatják a probléma elhárításáig. Az új szabályzat egységes információs táblák kihelyezését is előírná, amelyek többek között a használati szabályok, tiltások és a hibák bejelentéséhez szükséges elérhetőségek szerepelnének. A tervezet szeptember 25-ig pluszosok véleményezhető. Ezt követően a beérkezett javaslatok alapján véglegesítik, majd a helyi tanács elé terjesztik jóváhagyásra. Új szabályzat készül tehát a nagyváradi játszóterekre és szabadidős terekre. Na, na, na.

Augusztusok, ezúttal a Nagyvásártér, vagyis a December 1 Park új zenélő szökőkútja hétköznapokon is működik. A Városháza szóvivője, Octavian Haragos az Ebihoreánulnak megerősítette, hogy a szökőkút naponta 10 és 21 óra között üzemel. A fény és hangefektekkel kísért vízijátékot minden este három időpontban, 18.30 és 19, 19.30 és 20, illetve 20.30 és 21 óra között lehet látni. A Városháza egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt a módosított programról. A szökőkút korábban energiatakarékossági okokból csak 10 és 19 óra között működött, a zenés fényes műsort pedig kizárólag hétvégén 18.30 és 19 óra között lehetett megnézni. Ezúttal tehát hétköznap is működni fog a zenélő szökőkút a Nagyvásártér, tehát a December 1 parkban.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Habbefett, nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: Ez volt Berkes Olivér és a Jó vagy rossz legyek című slágere. Hát pluszosok, ha engem kérdeztek, akkor mindenképp legyetek jók. És akkor ezzel az üzenettel hagylak itt benneteket. Zárjuk a csütörtök délelőtöt. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám. A hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Délután 3 órától Keserű Tamás kollégám érkezik, 8 órától pedig berobog a zenevonat. Úgyhogy további jó utat, kellemes rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Vigyázzatok magatokra, a mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak, és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre ugyanúgy költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedése ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyalóárak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabona termesztése és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Így a küldeni kívánt fotót nem kell feltétlenül kikeresni a galéria opción belül. Lehet az egy Facebookról, egy weboldalról vagy épp egy másik helyről lementett fotó is. Az mindenképp megjelenik az éppen megnyitott beszélgetésben. A kép előnézetére koppintva a küldés előtti szerkesztő menü nyílik meg. Itt a jól megszokott módon finomítani lehet a fotón, vagy azonnal be is küldhetjük a csevegésbe. Az újdonságot egyelőre csak a Messenger androidos változatában lehet kipróbálni. Úgy néz ki, az iPhone-on egyelőre nem tette elérhetővé a Meta.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
1: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Perla Hargitay ásványvíz, 2 lej 59 bani, fél literes dobozos alkoholmentes Ursus Cooler, 3 lej 29 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak, és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre ugyanúgy költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedés ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyalóárak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabona termesztése és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Így a küldeni kívánt fotót nem kell feltétlenül kikeresni a galéria opción belül. Lehet az egy Facebookról, egy weboldalról vagy épp egy másik helyről lementett fotó is. Az mindenképp megjelenik az éppen megnyitott beszélgetésben. A kép előnézetére koppintva a küldés előtti szerkesztő menü nyílik meg. Itt a jól megszokott módon finomítani lehet a fotón, vagy azonnal be is küldhetjük a csevegésbe. Az újdonságot egyelőre csak a Messenger androidos változatában lehet kipróbálni. Úgy néz ki, az iPhone-on egyelőre nem tette elérhetővé a Meta.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Az Erában az ébresztő nyereményt jelez!
2: Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek, nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100 g-os Kristin 100 szalámi 3 lej 49 bani, 280 g-os Hochland Classic szeletelt sajt 14 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Elindult az online egészségügyi rendszer. Elsőként a beutalók és más orvosi iratok válnak elérhetővé rajta. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elindult az észszenetátjámja online egészségügyi rendszer első, a páciensek számára is közvetlenül használható része. Első körben többek között a beutalók, orvosi levelek, otthoni ápolásra vonatkozó ajánlások és betegszabadságos igazolások válhatnak elérhetővé a biztosítottak saját fiókjában. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyfajta digitális egészségügyi fiókként képzeli el a platformot, amelyben idővel a receptek, a korábbi vizsgálatok és az állami biztosításból elszámolt egészségügyi szolgáltatások is követhetőek lesznek. Az indulás azonban nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra minden papír alapú egészségügyi dokumentum eltűnik. Egy beutaló vagy más irat csak akkor jelenik meg a páciens fiókjában, ha az azt kiállító rendelő, kórház vagy más szolgáltató informatikai rendszere már képes továbbítani az adatokat az új platformra. A pénztár ezért külön felszólította az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy frissítsék az általuk használt programokat. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Egy friss közvéleménykutatás eredményei szerint az étkezési utalványok továbbra is alapvető támogatást jelentenek az alkalmazottaknak, mert növelik az étkezésre fordítható keretüket. A felmérésből az is kiderül, hogy az elmúlt évben tovább rövidült az ebédszünet. Míg 2025-ben a munkavállalók mintegy 70%-a töltött fél óránál kevesebbet ebéddel, arányuk mostanra 78%-ra nőtt. A megkérdezettek több mint 3/4-en naponta vagy alkalmanként kihagyja az ebédet, elsősorban a nagy terhelés miatt. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. A parlament elé terjesztett új törvénytervezet nem csak a szankciókat szigorítaná, hanem pontosan szabályozná a mentősáv kialakításának menetét. A közlekedési dugókban jelenleg gyakran előfordul, hogy a sofőrök rossz manővereket hajtanak végre, ezzel eltorlaszolva a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrségi járművek útját. A mentőautók így drága perceket veszítenek, mert sok járművezető nem tudja, hogyan szorítson helyett a torlódásban, vagy rosszabb esetben szándékosan megtagadja azt. A romániai jogszabályok jelenleg nem szabályozzák kifejezetten ezt a helyzetet, míg több európai országban már működik egy rendszer.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Mély ponton van a vendéglátóipar. 25 ezerrel csökkent a dolgozók száma. A vállalkozók mentőcsomagot követelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. A szenátus előtt lévő törvénytervezetet a közelmúltban kedvezően véleményezte a Román Nemzeti Bank, amely több észrevétellel ugyan, de támogatja az új szabályok bevezetését. A kezdeményezés előírja, hogy az automatákat üzemeltető fizetési szolgáltatóknak minden felhasználó számára lehetővé kell tenniük az egyedi összeg megadását, függetlenül attól, hogy melyik bank bocsátotta ki a kártyát. A Nemzeti Bank jelezte, hogy nem ellenzi a tervezetet. Értékelésük szerint az intézkedés jelentősen javíthatja a készpénzhez való hozzáférést, különösen a vidéki és kevésbé fejlett régiókban, ahol kevesebb a bankautomata. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Ezeken egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parker.oradia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással. A régi vagy házilag készített táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát le kell szerelniük. Jelenleg mintegy 25 ezerrel kevesebben dolgoznak a romániai vendéglátóiparban, mint 2024-ben. Derül ki a Romániai Vendéglátóipari Munkáltatói Szövetség elemzéséből. A szervezet számításai szerint a munkahelyek kiesése az államháztartásnak is komoly érvágást jelent. Évente 90 millió euróval kevesebb bérjellegű adóbevétel folyik be a költségvetésbe. A drasztikus létszámcsökkenés megállítására és a szektor talpra állítására egy átfogó 2029-ig szóló mentőcsomagot terjesztettek a döntéshozók elé. Egyik legfőbb javaslat a horeca szektor áfájának mérséklése 11%-ról 9%-ra, legalább 3 éves időtartamra. A munkaadók emellett a szektorban dolgozók bruttó bérének első 5000 leje után fizetendő társadalombiztosítási járulékok csökkentését is szorgalmazzák.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No, hát nagyon kellemes csütörtököt, kis pénteket kívánok nektek, szépen lassan haladunk ugye a héten, 2026. szeptember 3-a a pontos dátum, ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és az ősz hivatalos adója, és ez pedig a Sláger Plusz első felvonása, az első etap. A mikrofonnál a következő 4 órában a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, aki vár benneteket nagyon sok szeretettel, az Keserű Tomi, és jelentem, nem érkeztem üres kézzel, természetesen felkészültem, hozom nektek a fontos helyi információkat, történéseket, az aktualitásokat, a legjobb zenéket és a témákat, az érdekességeket. Hát Ausztriába látogatunk el majd az első órában, ahol képzeljétek el, a nyár utolsó napján egyszer csak beköszöntött a tél, hókotrókat vezényeltek ki az utakra. Érdekes, ami ott történt. Hát nálunk ilyesmire nem kell számítani, slágerekre és magyar kedvencekre viszont annál inkább. Startolunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Fontos információk, aktualitások ősszel is, ez a Plusz FM és a Sláger Plusz első órája. Jelentős mértékben haladtak a munkálatok augusztusban az Észak-Erdélyi autópálya Bihar és Bisztra-Terebes közötti szakaszán. Egyetlen hónap alatt 6% ponttal nőtt a kivitelezés aránya, így a beruházás készültsége elérte a 71%-ot. A 3C2 jelzésű 28,5 kilométeres szakaszon a munkálatok a tervezetnél gyorsabban haladnak. Az építőtelepen jelenleg több mint 550 munkás, valamint 404 munkagép és egyéb berendezés dolgozik. A kivitelezés több fontos szakasza már előre haladott állapotban van. A stabilizált alapréteg 18 kilométeren készült el, az első és második aszfaltréteget pedig 13,5 kilométeren terítették le. A védőkorlátokat 14 kilométeren szerelték fel. A beruházás részeként elkészült a 19E jelzésű országút áthelyezése is. Az új útszakaszt pedig részben már megnyitották a forgalom előtt. A szerződésben meghatározott befejezési határidő egyébként 2027. május 20-a, de a Romániai Közúti Beruházások Országos Társasága szerint a munkálatok jelenleg a kivitelezési ütemterv előtt járnak, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Én meg jó utat kívánok nektek, bármerre is járjatok, akár a városban, akár a megyei utakon, hallgassátok a Plusz FM-et!

0: slágerek és magyar kedvencek, és egy újabb fontos info itt a Pluszon. Egy ismeretlen férfiról készült felvételek terjednek a közösségi médiában, a nagyváradi csoportokban. A férfit a váradőssi Prima lakónegyed több tempházának lépcsőházában is rögzítették a biztonsági kamerák. A felvételek szerint a férfi megáll a lakásuk ajtajánál, hallgatózik, illetve lenyomja a kilincseket. Az elmúlt hetekben több alkalommal is felbukkant a környéken. A felvételeket a nagyváradiak tömegesen osztották meg az online csoportokban, és fokozott óvatosságra intik a lakókat. A rendőrség tud a helyzetről, ugyanakkor egyelőre nem érkezett bejelentés olyan lopásról vagy lopási kísérletről, esetleg más bűncselekményről, amely összefüggésbe hozható a férfival, írja a Bihar Renaul. A közösségi médiában egyesek azt is felvetették, hogy a férfi feltűnően hasonlít egy nemi erőszakért elítélt körözött személyre. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság forrásai szerint azonban nem ugyanarról a személyről van szó, az említett elítélt ugyanis jelenleg börtönben van. A rendőrök a lakók által jelzett helyzetet ismerik és figyelemmel kísérik. A hatóságok ugyanakkor arra kérik a lakókat, hogy legyetek körültekintőek az idegenekkel szemben, akik bejutnak a tömbházak lépcsőházaiba, és ha a gyanús személyt vagy helyzetet észleltek, akkor haladéktalanul hívjátok a 112-es segélyhívószámot. Az ajtókat pedig hát nyilvánvalóan zárni kell. Köszönöm a figyelmet, vigyázzatok magatokra!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
1: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: január 12-én pedig 17 órától az Ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Húzzuk meg a melót akkor a Sláger Plusz első órájában. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, aztán pedig nem sokára hozom majd nektek az óra témáját, az óra hírét Ausztriából, ahol a nyár utolsó napján beköszöntött a tél, képzeljétek el. Egészen hihetetlen a sztori. Tartsatok velem, várlak benneteket.
1: Slágerek

őszi napot, illetve csütörtököt kívánok nektek szeptember 3-án itt a Sláger Plusz első órájában. Hát egy biztos, hogy igaz, hogy ősz van, de azért még mindig jobb helyzetben vagyunk, mint Ausztriában egyes helyeken. Ugyanis ott egyetlen éjszaka alatt hát télies díszletet kapott a táj, mégpedig egészen pontosan augusztus legvégén egy Salzburg tartománybeli városban olyan heves zivatar vonult át, hogy 10-20 cm vastag jégréteg borította be az utcákat. A település szó szerint fehérbe öltözött. A helyi hatóságok pedig azonnal hókotrókat küldtek ki, mert a jég mennyisége már a téli havazást idézte. A felvételeken nagyon jól látszik, hogy a jég és az eső egyszerre zúdul a városra. Az út szélén pedig kisebb jéghegyek alakultak ki, miután a gépek összetolták ugye a felgyülemlett réteget. A vihar nem csak ezt a várost és a környékét érintette, több osztrák tartományban több ezer villámot regisztráltak, és helyenként 50 mm feletti csapadék hullott. A nyár utolsó napján érkező, szinte tédi jelenet nagyon jól mutatja, hogy mennyire szélsőséges időjárási minták alakultak ki a térségben. Ausztriában egyébként még most is zajlik a takarítás, a helyiek pedig még mindig a jégvihar nyomait próbálják eltüntetni, ami jól meglepte őket természetesen. A legjobbakat kívánjuk nekik, hál' Istennek nálunk ilyesmire nem kell számítani, nálunk továbbra is marad az indián nyár, és maradnak a slágerek és a magyar kedvencek is itt a plusszal.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: ez volt csütörtökön a Sláger Plusz első órája, és jön a folytatás, kérem szépen, úgyhogy senki ne menjen sehová, csupán én adom át a stúdiót, a szót, a mikrofont. Jönnek a legfrissebb hírek a folytatásban, aztán természetesen érkezem vissza, és indítom nektek a második etapot még hozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 65 g-os Chio Chips 2 lej 99 bani, a 0,25-ös dobozos Coca-Cola 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak, és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre ugyanúgy költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedés ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabona termesztése és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Így a küldeni kívánt fotót nem kell feltétlenül kikeresni a galéria opción belül. Lehet az egy Facebookról, egy weboldalról vagy épp egy másik helyről lementett fotó is. Az mindenképp megjelenik az éppen megnyitott beszélgetésben. A kép előnézetére koppintva a küldés előtti szerkesztő menü nyílik meg. Itt a jól megszokott módon finomítani lehet a fotón, vagy azonnal be is küldhetjük a csevegésbe. Az újdonságot egyelőre csak a Messenger androidos változatában lehet kipróbálni. Úgy néz ki, az iPhone-on egyelőre nem tette elérhetővé a Meta.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 29, éjjel pedig 16 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz felettünk a felhő, de csapadékra nem, vagy csak elvétve kell számítani, záporok, zivatarok kialakulására maximum. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A vasúti felüljáró meglévő hídfőinek elbontása miatt szeptember 7-ig lezárták a nagyváradi Kodrillor utcát, mind a Főklien és az Ekaterina Teodori utcák kereszteződésénél található körforgalom, mind pedig a Nymphe Aquapark környékén lévő körforgalom felül. A korlátozás ideje alatt a Nymphe Aquapark parkolójához, valamint a Dinamo sporttelephez továbbra is biztosított a bejutás. Illetve ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City-n és a Hornbach áruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Nem megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: További nagyon kellemes csütörtököt, azaz kispénteket és rádiózást kívánok nektek. Nagyon örülök neki, és köszönöm szépen, igazán hálás vagyok, hogy a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, a mikrofonnál kessérű Tomi, ez pedig már a Sláger Plusz második órája, a Nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel, és ha már a nagyvilágot emlegettem, akkor ebben az órában Hongkongba ugrunk át. Nem tudom, hogy hallottatok-e már a hongkongi úgynevezett koporsó lakásokról. Ezek borzalmasan kicsi, pár négyzetméteres lakások. No hát most megtiltották ezeknek az értékesítését. Az új trend a 8 négyzetméter, bár ez is azt kell, hogy mondjam, hogy embertelen. Hogy lehet ezekben élni, azt is megnézzük az óra második felében. Közben pedig hallgatjuk a jó zenéket Nagyváradon és a környéken természetesen. Folytatódik a Sláger Plusz.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

kellemes csütörtököt nektek. Itt a Sláger Plusz második órájában utazunk irány Spanyolország, kérem szépen. Utazási figyelmeztetést adott ki a román külügyminisztérium a Spanyolországban tartózkodó, az országon átutazó, illetve oda készülő román állampolgárok számára a megnövekedett erdő és bozott tűzveszély miatt. A tárca tájékoztatása szerint a spanyol hatóságok narancssárga riasztást rendeltek el a valenciai autonóm közösségben a vegetáció tüzek magas kockázata miatt. A külügyminisztérium azt javasolja a román állampolgároknak, hogy kerüljétek azokat a területeket, ahol jelenleg is tűz van, vagy közvetlen veszélye áll fenn annak, hogy lángok csapjanak fel. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az utak állapotát és az esetleges forgalmi korlátozásokat, valamint szigorúan be kell tartani a helyi hatóságok utasításait. A bajba került román állampolgárok a valenciai román főkonzulátustól kérhetnek konzuli segítséget. Sürgős esetben a képviselet a +34 677 842 467-es ügyeleti telefonszáma hívható. A külügyminisztérium egyúttal arra kéri az utazókat, hogy folyamatosan kövessék a spanyol hatóságok tájékoztatásait, illetve indulás előtt mindenképpen tájékozódjatok az aktuális utazási tanácsokról. Mondom még egyszer a telefonszámot, +34 677 842 467. Köszi szépen, ebben az esetben is vigyázzatok magatokra. A legjobbakat kívánom mindenkinek, mi meg maradunk itthon, és játszom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket.

0: szeptember 3-a csütörtök van, hát megkezdődött az ősz, és megkezdődött az indián nyár, kérem szépen, és ezzel kapcsolatban egy hír. Ebben a hónapban, szeptemberben jóval a főszezon nyárak alatt lehet üdülni a román tengerparton. A hónap végéig ugyanis 49. alkalommal szervezték meg a tengerpart mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez, 10 tengerparti üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit, vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A díjakat, az árban foglalt szolgáltatásokat és az ajánlatok érvényességi időszakát a szálláshelyek maguk határozzák meg, ezért az egyszerű szállástól a reggelis csomagokon át az all-inclusive ellátásig különböző lehetőségek közül lehet választani. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt a fizetési módot elfogadják. A program nem kötődik meghatározottan társadalmi csoporthoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik csak néhány napos vagy mondjuk hétvégi tengerparti pihenést terveznek. A Turisztikai Munkáltatók Szövetsége arra hívja fel az utazók figyelmét, hogy a foglalás előtt ellenőrizzék az adott ajánlat pontos érvényességi időszakát és az árban foglalt szolgáltatásokat. Szeptemberben ugyanis egyes a főszezonban megszokott szolgáltatások már korlátozottan vagy egyáltalán nem működhetnek. Érdemes külön rákérdezni az étkezési lehetőségekre, a medencék nyitvatartására, valamint a zenés és szórakoztató programokra is. A résztvevő szálláshelyek aktuális listáját, az általuk kínált árakat, az ajánlatok érvényességi idejét és az elérhetőségeket a Turisztikai Munkáltatók Szövetsége teszi közzé, a foglalást pedig közvetlenül a szálláshelyeknél vagy a programmal résztvevő utazási irodákon keresztül lehet intézni, mert hogy az utószezonban is érdemes nyaralni, úgyhogy hajrá mindenkinek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
4: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringsil H a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
6: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidraspecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidraspect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Most Sláger Plusz második órájában csütörtökön, szeptember 3-án nem is olyan sokára Hongkongba fogunk ellátogatni, ahol egyesek hát egészen embertelen és elképesztő körülmények között élnek, ilyen úgynevezett néhány négyzetméteres koporsó lakásokban. No hát most úgy tűnik, hogy ezeknek vége új szabályozás született, bár egyébként az új négyzetméter szám is hát eléggé embertelen. Hogy hány négyzetméteren élnek ott az emberek, az kiderül nem sokára, mi pedig hát folyamatosan hallgatjuk a legjobb zenéket itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: A Schlager Plusz második órájában irány Hong Kong. Ti el tudnátok-e képzelni, hogy a teljes lakóterület, ahol éltek, az mondjuk mindösszesen 2-3 négyzetméter? Ugye, hogy nem? Pedig van ilyen. Hongkongban egyébként most új korszak kezdődött a lakhatásban, ugyanis 2026. március 1-től tilos már olyan mini lakásokat kiadni, amelyek nem érik el a 8 négyzetmétert. Ez a döntés gyakorlatilag a hírhet koporsó lakások végét jelenti. Azt a rendszert, amelyben több mint 220 ezer ember élt néhány négyzetméteres fülkékben, sokszor ablaktalan ágyméretű helyiségekben. Az új szabályozás minimum 2,3 méteres belmagasságot, nyitható ablakot, saját WC-t, biztonságos áram- és vízellátást ír elő. Papíron ez jelentős előrelépés, a valóság azonban jóval bonyolultabb. Sok tulajdonos nem tudja, vagy nem akarja átalakítani a lakásait, így több száz bérlőt fenyeget kilakoltatás, akiknek ugye nincs hová menniük. A kormány 36 hónapos átmeneti időt adott a felújításokra, és 196 ezer új állami lakóegységet ígér a következő 5 évben. A szakértők szerint azonban a 8 négyzetméteres minimum még mindig nem jelent valódi otthont, és ez a legrosszabb. A ketrecszerű lakások egy része hát továbbra sem tűnik el. Hát Hongkong tehát egyszerre lép egyet előre és hátra. Ugyan javulnak a minimum feltételek, de a legkiszolgáltatottabbak helyzete továbbra is bizonytalan. Embertelen lehet egyébként ezekben a lakásokban élni. Hát nem csak aludni jár oda az ember, hanem ugye a szabad idejét ott tölti ezen a pár négyzetméteren. Belegondolni is félelmetes egyébként, hogy lesz erre valaha megoldás, hát az a jövő zenéje. Ez meg a miénk itt a Plusz FM-en, ismét érkezik egy újabb jó

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: 2026. szeptember 3-án csütörtökön ismét itt egy óra vége. Villámgyorsan eltelt ez a 60 perc. Köszönöm és köszönjük, hogy a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok ősszel is természetesen. No, a Sláger Plusz második óráját zárjuk, mindjárt indul a harmadik felvonás, előtte jönnek természetesen a legfrissebb hírek, aztán pedig ezzel a dallal indulunk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műveivel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 120 g-os Scandia csirke, illetve sertéspástétom 3 lej 49 bani, 3x 160 g-os Rio Mare Insalati Szimeton halsaláta 24 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Elindult az online egészségügyi rendszer. Elsőként a beutalók és más orvosi iratok válnak elérhetővé rajta. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei.
6: Elindult az Észenetátjámja online egészségügyi rendszer első, a páciensek számára is közvetlenül használható része. Első körben többek között a beutalók, orvosi levelek, otthoni ápolásra vonatkozó ajánlások és betegszabadságos igazolások válhatnak elérhetővé a biztosítottak saját fiókjában. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyfajta digitális egészségügyi fiókként képzeli el a platformot, amelyben idővel a receptek, a korábbi vizsgálatok és az állami biztosításból elszámolt egészségügyi szolgáltatások is követhetőek lesznek. Az indulás azonban nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra minden papír alapú egészségügyi dokumentum eltűnik. Egy beutaló vagy más irat csak akkor jelenik meg a páciens fiókjában, ha az azt kiállító rendelő, kórház vagy más szolgáltató informatikai rendszere már képes továbbítani az adatokat az új platformra. A pénztár ezért külön felszólította az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy frissítsék az általuk használt programokat. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Egy friss közvéleménykutatás eredményei szerint az étkezési utalványok továbbra is alapvető támogatást jelentenek az alkalmazottaknak, mert növelik az étkezésre fordítható keretüket. A felmérésből az is kiderül, hogy az elmúlt évben tovább rövidült az ebédszünet. Míg 2025-ben a munkavállalók mintegy 70%-a töltött fél óránál kevesebbet ebéddel, arányuk mostanra 78%-ra nőtt. A megkérdezettek több mint háromnegyeden naponta vagy alkalmanként kihagyja az ebédet, elsősorban a nagy terhelés miatt. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. A parlament elé terjesztett új törvénytervezet nem csak a szankciókat szigorítaná, hanem pontosan szabályozná a mentősáv kialakításának menetét.
5: A közlekedési dugókban jelenleg gyakran előfordul, hogy a sofőrök rossz manővereket hajtanak végre, ezzel eltorlaszolva a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrségi járművek útját. A mentőautók így drága perceket veszítenek, mert sok járművezető nem tudja, hogyan szorítson helyett a torlódásban, vagy rosszabb esetben szándékosan megtagadja azt. A romániai jogszabályok jelenleg nem szabályozzák kifejezetten ezt a helyzetet, míg több európai országban már működik egy rendszer.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 29, éjjel pedig 16 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz felettünk a felhő, de csapadékra nem, vagy csak elvétve kell számítani, záporok, zivatarok kialakulására maximum. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Közlekedési információk.
0: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinellor út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Balesetmentes jó utat kíván a Plusz FM.
4: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, már a Sláger Plusz harmadik órájában járunk, 2026. szeptember 3-a a dátum, hát benne vagyunk az őszben, kérem szépen, ez pedig továbbra is a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Kellemes csütörtököt, jó rádiózást kívánok nektek, és kitartást a melósoknak, hiszen szépen lassan haladunk a hétvége felé, a mikrofonnál egyébként kísérő Tomi kispénteken. Ebben az órában egy állati hírrel, egy állati rekorddal készültem nektek, méghozzá egy macskával kapcsolatban, ugyanis képzeljétek el, egy 29 lábújú cica lett egy vadonatúj Guinness rekorder. Jönnek a részletek majd vele kapcsolatban ebben az órában. Aztán természetesen nem hiányozhatnak a fontos helyi aktualitások sem, hiszen ősszel is mi szállítjuk nektek a legtöbb hírt, csak úgy, mint a slágereket és a magyar kedvenceket.
4: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Fővárodon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

napotok, remélem, hogy szuperül, már a Sláger Plusz harmadik órájában vagyunk. A jövőben a lakótársulásoknak nem kell összegyűjteniük a környéken lakók aláírását ahhoz, hogy padot kérjenek egy tömbház közelébe. Eddig egy pad kihelyezésének hát nem volt elég, ha a lakótársulás benyújtotta az erre vonatkozó kérelmét, mert azoknak a lakásoknak a tulajdonosaitól is aláírásokat kellett gyűjteni, amelyek ablakai a tervezett helyszínen néztek, a földszintől egészen a legfelső emeletig. Ezt a követelményt most eltörölték. A kérelmet a lakótársulás elnöke nyújthatja be, aki a társulás jogi képviselőjeként jár el. Az önkormányzat ezután a helyszínen ellenőrzi, hogy alkalmas-e a kiválasztott terület a pad elhelyezésére. A döntésnél több szempontot is figyelembe vesznek. Fontos, hogy a pad ne akadályozza a gyalogos forgalmat, ne veszélyeztesse a közműhálózatokat vagy a zöld területeket, biztonságosan használható legyen és illeszkedjen a környezethez. Ha a társulás által javasolt helyszín nem megfelelő, az önkormányzat munkatársai másik helyet javasolhatnak. A padokat és más utcabútorokat kétféleképpen lehet beszerezni. Amennyiben erre van pénzügyi lehetőség, az önkormányzat biztosítja és szereli fel azokat. A másik lehetőség, hogy a lakótulajdonosi társulás saját pénzéből vásárolja meg és helyezi ki a padot. Természetesen az önkormányzattal egyeztetett helyen és az előírt feltételek mellett. Az önkormányzat által biztosított padokat a felszerelés után használatba adják a lakótársulásnak, amely a továbbiakban gondoskodik a rendszeres karbantartásukról. Az új szabályozás nem csak a padokra, hanem más utcabútorokra, például hulladékgyűjtőkre és kerékpártárolókra is vonatkozik. Az önkormányzat szerint a cél az, hogy a lakónegyedekben élők könnyebben jelezhessék igényeiket, és kevesebb felesleges adminisztrációval járjon egy-egy ilyen fejlesztés. Úgyhogy ez mindenképpen jó hír, éljetek ti is a lehetőséggel, és hallgassátok továbbra is a Plusz FM-et!

0: pluszosok, hát közeledik az iskolakezdés, kérem szépen. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskolakezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat, de nem havi juttatásról van szó, tanévenként csak egyszer egy összegben biztosítják elektronikus oktatási kártyán, és az összeget nem a szülő bank számlájára utalják. Az állami oktatásban tanuló alacsony jövedelmű családból származó előkészítő osztályos, valamint 1-8 osztályos gyermekek kerülhetnek be a programba. Az állami óvodákba járó hátrányos helyzetű gyermekek szintén jogosultak lehetnek. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kell kérelmet benyújtania az oktatási intézményhez. A 2026-2027-es tanévben szeptember 7-én kezdődik a tanítás, így a jelenlegi szabályok alapján október elejéig tart a kérelmezési időszak. Az 500 lejt kizárólag az óvodába és iskolába járáshoz szükséges termékekre lehet költeni. Vásárolható belőle többek között füzet, írószer, festéshez, rajzoláshoz szükséges felszerelés, iskolatáska és az oktatásban való részvételhez szükséges ruházat. A kártyát azonban csak a programhoz csatlakozott romániai elfogadóhelyeken lehet használni. Az összeget készpénzben nem lehet felvenni, más számlára vagy személyeknek nem lehet átutalni, és más célra sem használható fel. Aki a korábbi tanévben már kapott oktatási kártyát, annak mindenképpen érdemes azt megőriznie, és figyelnie az új tanévre vonatkozó hivatalos tájékoztatást, ugye a feltöltés időpontjáról.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100

0: február 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 75 deciliteres Purkári 18-27 száraz rozé 27 lej 99 bani, a 2 literes pille palackozott mirinda 6 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulujú 10A alatt. Lakokos,
2: és most vissza a zenéhez.
3: Természetesen a Sláger Plusz harmadik órájában sem hagylak benneteket téma nélkül. Nem is olyan sokára, majd az óra második felében egy állati hírt hozok nektek, egy Guinness rekorder cicáról, akinek 29 lábúja van. Maradjatok velem!
2: Slágerek ma

A Sláger Plusz harmadik órájában állati hírrel készültem nektek a folytatásban, ugyanis Guinness rekord született, képzeljétek el. Egy Maine Coon macska, egészen pontosan Erebus Anomaly, hivatalosan is a világ legkülönlegesebb cicája lett. Összesen 29 lábúja van. A polidaktil, vagyis extra ujjakkal születő macskák egyébként nem ritkák, de ilyen magas számot még soha nem jegyeztek fel. Erebus mindkét mancsán plusz ujjakat visel, és a gazdái szerint nemhogy hátrányt jelent számára, hanem kifejezetten ügyessé teszi. Sokkal stabilabban jár, könnyebben kapaszkodik, és a játékoknál is előnyt jelent neki a többfunkciós tappancs. A rekordot a Guinness hivatalosan is hitelesítette, miután állatorvosok is megerősítették. Erebus valóban 29 lábújat számol, ami új világrekord. A macska egyébként teljesen egészséges, nagyon barátságos, és a különleges adottsága miatt hát igazi internetkedvenc lett. A közösségi oldalakon már 10 000-ek követik, szinte celeb. A polidaktil macskák története egyébként nem mai, állítólag maga Hemingway is rajongott értük, és a házában ma is élnek ilyen cicák. Erebus most ezt a hagyományt viszi tovább, csak éppen Guinness szinten. Gratulálunk természetesen!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: dallal zártuk a Sláger Plusz harmadik óráját 2026. szeptember 3-án csütörtökön, tehát kispénteken. Itt az idő, jönnek a friss infók, a ropogós hírek a folytatásban, figyeljetek, füleljetek, aztán pedig jövök vissza, és startol a Sláger Plusz negyedik órája, hogy mivel, már is mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Mély ponton van a vendéglátóipar, 25 ezerrel csökkent a dolgozók száma. A vállalkozók mentőcsomagot követelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. A szenátus előtt lévő törvénytervezetet a közelmúltban kedvezően véleményezte a Román Nemzeti Bank, amely több észrevétellel ugyan, de támogatja az új szabályok bevezetését. A kezdeményezés előírja, hogy az automatákat üzemeltető fizetési szolgáltatóknak minden felhasználó számára lehetővé kell tenniük az egyedi összeg megadását, függetlenül attól, hogy melyik bank bocsátotta ki a kártyát. A Nemzeti Bank jelezte, hogy nem ellenzi a tervezetet. Értékelésük szerint az intézkedés jelentősen javíthatja a készpénzhez való hozzáférést, különösen a vidéki és kevésbé fejlett régiókban, ahol kevesebb a bankautomata. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Ezeken egyértelműen is jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parker.oradia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással. A régi vagy házilag készített táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát le kell szerelniük. Jelenleg mintegy 25 ezerrel kevesebben dolgoznak a romániai vendéglátóiparban, mint 2024-ben, derül ki a Romániai Vendéglátóipari Munkáltatói Szövetség elemzéséből. A szervezet számításai szerint a munkahelyek kiesése az államháztartásnak is komoly érvágást jelent. Évente 90 millió euróval kevesebb bérjellegű adóbevétel folyik be a költségvetésbe. A drasztikus létszámcsökkenés megállítására és a szektor talpra állítására egy átfogó 2029-ig szóló mentőcsomagot terjesztettek a döntéshozók elé. Egyik legfőbb javaslata a horeca szektor áfájának mérséklése 11%-ról 9%-ra, legalább 3 éves időtartamra. A munkaadók emellett a szektorban dolgozók bruttó bérének első 5000 leje után fizetendő társadalombiztosítási járulékok csökkentését is szorgalmazzák.
1: Plusz FM. Időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 29, éjjel pedig 16 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz felettünk a felhő, de csapadékra nem, vagy csak elvétve kell számítani, záporok, zivatarok kialakulására maximum. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Stefáncsi-Máres sugárút Berzein és Szentul-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsi-Máres sugárút és a Szentul-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsi-Máres sugárútra. A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncsi-Máres sugárúton, a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Köszönöm a türelmeteket, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ez már a Sláger Plusz 4. órája, még ezt a 60 percet is együtt töltjük, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Ti a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, a pontos dátum pedig 2026. szeptember 3-a van. No, nézzük, hogy ebben az órában milyen dolgokkal fogunk majd foglalkozni. Hát továbbra is kérem szépen a figyelmeteket, hiszen folyamatosan szállítom ugye a fontos helyi infokat és az aktualitásokat. Aztán az óra második felében kilátogatunk majd a kertbe is, ugyanis a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ősszel egyre gyakrabban bukkan fel egy kis vendég a kertekben, a sündisznó természetesen, és majd megbeszéljük, hogy mit kell tenni, ha esetleg ti is rábukkannátok egyre. Hát én meg a jó zenéket hozom közben folyamatosan, ezekből sem lesz hiány, úgyhogy indítom az órát.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

No, hát itt a Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk, kérem szépen. Több mint 800 millió lejt hagyott jóvá pénteki rendkívüli ülésén a kormány Románia iskola programjára, közismertebb nevén a tej, kifli és gyümölcs programra, amely a teljes tanév során ingyenes 10 órait biztosít a diákoknak. A finanszírozás kisebb részben uniós forrásokból, nagyobb részben pedig az állami költségvetésből valósul meg. A program keretében 1,86 millió állami oktatási intézménybe járó óvodás, valamint elemi és gimnáziumi diák részesül ingyenes 10 óraiban. A szeptemberben induló tanévben az iskolák 3 termékcsoporton belül biztosíthatnak különféle tejtermékeket, kekszet és pékárút, valamint zöldséget és gyümölcsöt a tanulóknak. Jövő héten hétfőn már suli, úgyhogy erre mindenképpen készüljenek a diákok, ti meg kapjátok tőlem továbbra is a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon.

0: A folytatásban itt a Sláger Pluszban kalandra hívlak benneteket, ugyanis különleges terepfutó versenynek ad otthont szeptember 5-én, azaz most szombaton Pusztahollód. Nem csupán a megtett kilométerekről és a célba érkezésről szól majd a bocskoros terepfutás, eredeti nevén az Opinka Trail. A verseny résztvevőire falusi utcák, erdei utak, hagyományőrző programok várnak, az útvonalon pedig egy sekély patakon is át kell majd kelniük. A nagyváradi Running Culture futóközösség olyan eseményt álmodott meg, amelyen a sport, a természet és a falusi hagyományok egymást erősítve kínálnak különleges élményt. A verseny tehát szeptember 5-én rendezik meg Pusztahollódon, ahol a résztvevők három különböző hosszúságú útvonal közül választhatnak. A pályák falusi utcákon, földutakon, erdei ösvényeken és rövidebb aszfaltos szakaszokon vezetnek keresztül. A futók tematikus kulturális állomásokkal, zenével, népviseletbe öltözött helyiekkel és olyan váratlan pillanatokkal is találkozhatnak, amelyek a szervezők reményei szerint jóval a célba érkezés után is emlékezetesek maradnak. Az útvonal egyik legkülönlegesebb pontján a Hollót patakon is át kell kelniük a résztvevőknek. A víz ugyancsak bokáig ér, ám alig, hanem így is kellemes felfrissülést jelent majd a kilométerek során. A rendezvény alapgondolata szerint ezen a napon két világ találkozik egymással Pusztahollódon, a futócipőben érkező jelen és a vidéki élet hagyományaiban tovább élő múlt. A leghosszabb nagy utca nevet viselő táv 22 kilométeres, mintegy 300 méteres szintemelkedéssel. A középső utca 16,5 kilométeren és 200 méternyi emelkedőn vezeti végig a résztvevőket, míg a kis utca 10,5 kilométeres pályáján hozzávetőleg 70 méter szintkülönbséget kell leküzdeni. A két rövidebb útvonalat egyébként nem csak futva, hanem gyalogosan is teljesíteni lehet, így azok is bekapcsolódhatnak, akik elsősorban a tájat és az esemény különleges hangulatát szeretnék élvezni. Mindhárom táv mezőnye délelőtt 10 órakor rajtol a helyi Lucien Szalamier sportcsarnok mellől, és a cél is ugyanott lesz. A férfiak és a nők versenyében pedig az első három helyezettet díjazzák. A szintidőn belül célba érők egy nyeremény sorsoláson is részt vehetnek. A távok és a pályák részletes adatai a Runmap esemény oldalán is megtalálhatóak. Mindez tehát most szombaton, szeptember 5-én Pusztahollódon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Nyári akció a Jani Kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
3: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
4: Szupeko! 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis Orchidea ára 19,99 lei, valamint a 221 grammos Poiana Choco Toff ára mindössze 12,99 lei. Szupeko! Ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
1: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az Ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
2: És most vissza a zenéhez!
3: A mai napon itt a Sláger Pluszban már volt egy állati hírünk, ugye egy cicával kapcsolatban. Hát a folytatásban is maradunk a kisállatoknál, csak éppen a sünöket vesszük majd elő, akik hát ilyenkor ősszel előszeretettel jelennek meg a kertünkben. Hogy mit kell csinálni, hogyha esetleg egy ilyen kisállattal találkozunk, ha hát ez lesz a téma majd nem is olyan sokára. Tartsatok velem, kertészkedünk, ahhoz meg hát szólnak a slágerek és a magyar kedvencek is természetesen, úgyhogy mehet fel a hangerő.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a

Csütörtökön a Sláger Plusz 4. órájában is van témánk, van miről beszélgetni, egy kicsit kertészkedünk a folytatásban. Hát ilyenkor ősszel ugyanis egyre gyakrabban bukkan fel egy kis vendég a kertekben, a sűn. Az egyik magazin szerint ilyenkor hát nem ijegységre, hanem odafigyelésre van szükség, mert a sűnök nagyon fontos szereplője a kertünk ökoszisztémájának. Segítenek például kordában tartani a csigákat, a rovarokat, és sokszor éppen a legjobb természetes kártevő írtók. Ha sűn jelenik meg a kertben, a legfontosabb, hogy ne zavarjuk, és semmiképpen se próbáljuk megfogni. A kerti tűz, a fűnyíró, a szerszámok viszont nagyon komoly veszélyt jelentenek számukra, ezért érdemes átnézni a bokrok alját, a komposzt környékét, a leveleket átforgatni, mielőtt dolgozni kezdünk. A szakértők azt is kérik, hogy ne adjunk tejet a sünöknek, mert ez megbetegíti őket. Tiszta víz és egy kis macska konzerv viszont nagyon sokat segíthet, ha esetleg legyengült állatot látunk vagy találunk. A sünök ilyenkor már a téli pihenésre készülnek, ezért a kert egy csendes, védett sarka, hát igazi menedék lehet számukra. Ha hagyunk nekik egy kis avart vagy farakást, azzal többet segítünk, mint gondolnánk, és még mi is jól járunk, hiszen ugye hát jó néhány kártevőt segít távol tartani a kertünktől. A múltkor egyébként én is megmentettem egy sünit, igaz nem a kertben, hanem az utcán próbált átlabírozni a járókelők és a rolleresek között, hát ott nem volt mit tenni, ott alá kellett fogni, és úgy átvittem, leraktam egy parkba. Hát nem mondom, hogy nem volt szúrós, de mindenképpen jót tett a lelkemnek, hogy segítettem ennek a kis állatnak. Ha esetleg ti is láttok egy ilyet a városban, akkor arra kérlek benneteket, hogy hasonlóképpen járjatok el. Nagyon szépen köszönöm a sünök nevében, cserében pedig hozom a slágereket és a magyar kedvenceket. Ezeket állítólag ők is szeretik, és olyat is hallottam, hogy a sünök is a Plusz FM-et hallgatják.

0: vége a mai műszaknak. Csütörtökön, kispénteken, szeptember 3-án köszönöm szépen a figyelmeteket az elmúlt 4 órában. Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ez volt a mai Sláger Plusz. Én pedig Kessérű Tomi voltam vagyok és leszek. Találkozunk holnap pénteken a szokott időben és helyen. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, további jó rádiózást kívánok. Jönnek a hírek pillanatokon belül, aztán startol egy újabb zenei óra, méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak, és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre ugyanúgy költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedés ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabona termesztése és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis azt jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Így a küldeni kívánt fotót nem kell feltétlenül kikeresni a galéria opción belül. Lehet az egy Facebookról, egy weboldalról vagy épp egy másik helyről lementett fotó is. Az mindenképp megjelenik az éppen megnyitott beszélgetésben. A kép előnézetére koppintva a küldés előtti szerkesztő menü nyílik meg. Itt a jól megszokott módon finomítani lehet a fotón, vagy azonnal be is küldhetjük a csevegésbe. Az újdonságot egyelőre csak a Messenger androidos változatában lehet kipróbálni. Úgy néz ki, az iPhone-on egyelőre nem tette elérhetővé a Meta.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lei 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elindult az online egészségügyi rendszer. Elsőként a beutalók és más orvosi iratok válnak elérhetővé rajta. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elindult az észszenetátjámja online egészségügyi rendszer első, a páciensek számára is közvetlenül használható része. Első körben többek között a beutalók, orvosi levelek, otthoni ápolásra vonatkozó ajánlások és betegszabadságos igazolások válhatnak elérhetővé a biztosítottak saját fiókjában. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyfajta digitális egészségügyi fiókként képzeli el a platformot, amelyben idővel a receptek, a korábbi vizsgálatok és az állami biztosításból elszámolt egészségügyi szolgáltatások is követhetőek lesznek. Az indulás azonban nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra minden papír alapú egészségügyi dokumentum eltűnik. Egy beutaló vagy más irat csak akkor jelenik meg a páciens fiókjában, ha az azt kiállító rendelő, kórház vagy más szolgáltató informatikai rendszere már képes továbbítani az adatokat az új platformra. A pénztár ezért külön felszólította az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy frissítsék az általuk használt programokat. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Egy friss közvéleménykutatás eredményei szerint az étkezési utalványok továbbra is alapvető támogatást jelentenek az alkalmazottaknak, mert növelik az étkezésre fordítható keretüket. A felmérésből az is kiderül, hogy az elmúlt évben tovább rövidült az ebédszünet. Míg 2025-ben a munkavállalók mintegy 70%-a töltött fél óránál kevesebbet ebéddel, arányuk mostanra 78%-ra nőtt. A megkérdezettek több mint háromnegyeden naponta vagy alkalmanként kihagyja az ebédet, elsősorban a nagy terhelés miatt. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. A parlament elé terjesztett új törvénytervezet nem csak a szankciókat szigorítaná, hanem pontosan szabályozná a mentősáv kialakításának menetét. A közlekedési dugókban jelenleg gyakran előfordul, hogy a sofőrök rossz manővereket hajtanak végre, ezzel eltorlaszolva a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrségi járművek útját. A mentőautók így drága perceket veszítenek, mert sok járművezető nem tudja, hogyan szorítson helyett a torlódásban, vagy rosszabb esetben szándékosan megtagadja azt. A romániai jogszabályok jelenleg nem szabályozzák kifejezetten ezt a helyzetet, míg több európai országban már működik egy rendszer.
0: És most Nagyváradról Nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: valahol alszik már egy apró kisgyerek.
1: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plus FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruha balzsam 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
2: Erában az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a plusz, ez a...

Keressek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek,

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Mély ponton van a vendéglátóipar. 25 ezerrel csökkent a dolgozók száma. A vállalkozók mentőcsomagot követelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. A szenátus előtt lévő törvénytervezetet a közelmúltban kedvezően véleményezte a Román Nemzeti Bank, amely több észrevétellel ugyan, de támogatja az új szabályok bevezetését. A kezdeményezés előírja, hogy az automatákat üzemeltető fizetési szolgáltatóknak minden felhasználó számára lehetővé kell tenniük az egyedi összeg megadását, függetlenül attól, hogy melyik bank bocsátotta ki a kártyát. A Nemzeti Bank jelezte, hogy nem ellenzi a tervezetet. Értékelésük szerint az intézkedés jelentősen javíthatja a készpénzhez való hozzáférést, különösen a vidéki és kevésbé fejlett régiókban, ahol kevesebb a bankautomata. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Ezeken egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parker.oradia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással. A régi vagy házilag készített táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát le kell szerelniük. Jelenleg mintegy 25 ezerrel kevesebben dolgoznak a romániai vendéglátóiparban, mint 2024-ben, derül ki a Romániai Vendéglátóipari Munkáltatói Szövetség elemzéséből. A szervezet számításai szerint a munkahelyek kiesése az államháztartásnak is komoly érvágást jelent. Évente 90 millió euróval kevesebb bérjellegű adóbevétel folyik be a költségvetésbe. A drasztikus létszámcsökkenés megállítására és a szektor talpraállítására egy átfogó 2029-ig szóló mentőcsomagot terjesztettek a döntéshozók elé. Egyik legfőbb javaslata a horeca szektor áfájának 11%-ról 9%-ra, legalább 3 éves időtartamra. A munkaadók emellett a szektorban dolgozók bruttó bérének első 5000 leje után fizetendő társadalombiztosítási járulékok csökkentését is szorgalmazzák.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: csak egy van.
1: Csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me.
0: És legkedvesebb magyar kedvenceink.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go.
0: És legkedvesebb

legközelebb magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftver cég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak, és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre ugyanúgy költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedés ellenére továbbra is szívesen vásárolt telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabona termesztése és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Így a küldeni kívánt fotót nem kell feltétlenül kikeresni a galéria opción belül. Lehet az egy Facebookról, egy weboldalról vagy épp egy másik helyről lementett fotó is. Az mindenképp megjelenik az éppen megnyitott beszélgetésben. A kép előnézetére koppintva a küldés előtti szerkesztő menü nyílik meg. Itt a jól megszokott módon finomítani lehet a fotón, vagy azonnal be is küldhetjük a csevegésbe. Az újdonságot egyelőre csak a Messenger androidos változatában lehet kipróbálni. Úgy néz ki, az iPhone-on egyelőre nem tette elérhetővé a Meta.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Ez a Plusz FM.
1: Olyan ő, hogy megáll

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elindult az online egészségügyi rendszer. Elsőként a beutalók és más orvosi iratok válnak elérhetővé rajta. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elindult az Észenetátjámja online egészségügyi rendszer első, a páciensek számára is közvetlenül használható része. Első körben többek között a beutalók, orvosi levelek, otthoni ápolásra vonatkozó ajánlások és betegszabadságos igazolások válhatnak elérhetővé a biztosítottak saját fiókjában. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyfajta digitális egészségügyi fiókként képzeli el a platformot, amelyben idővel a receptek, a korábbi vizsgálatok és az állami biztosításból elszámolt egészségügyi szolgáltatások is követhetőek lesznek. Az indulás azonban nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra minden papír alapú egészségügyi dokumentum eltűnik. Egy beutaló vagy más irat csak akkor jelenik meg a páciens fiókjában, ha az azt kiállító rendelő, kórház vagy más szolgáltató informatikai rendszere már képes továbbítani az adatokat az új platformra. A pénztár ezért külön felszólította az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy frissítsék az általuk használt programokat. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Egy friss közvéleménykutatás eredményei szerint az étkezési utalványok továbbra is alapvető támogatást jelentenek az alkalmazottaknak, mert növelik az étkezésre fordítható keretüket. A felmérésből az is kiderül, hogy az elmúlt évben tovább rövidült az ebédszünet. Míg 2025-ben a munkavállalók mintegy 70%-a töltött fél óránál kevesebbet ebéddel, arányuk mostanra 78%-ra nőtt. A megkérdezettek több mint háromnegyeden naponta vagy alkalmanként kihagyja az ebédet, elsősorban a nagy terhelés miatt. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. A parlament elé terjesztett új törvénytervezet nem csak a szankciókat szigorítaná, hanem pontosan szabályozná a mentősáv kialakításának menetét. A közlekedési dugókban jelenleg gyakran előfordul, hogy a sofőrök rossz manővereket hajtanak végre, ezzel eltorlaszolva a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrségi járművek útját. A mentőautók így drága perceket veszítenek, mert sok járművezető nem tudja, hogyan szorítson helyett a torlódásban, vagy rosszabb esetben szándékosan megtagadja azt. A romániai jogszabályok jelenleg nem szabályozzák kifejezetten ezt a helyzetet, míg több európai országban már működik egy rendszer.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Mély ponton van a vendéglátóipar. 25 ezerrel csökkent a dolgozók száma. A vállalkozók mentőcsomagot követelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. A szenátus előtt lévő törvénytervezetet a közelmúltban kedvezően véleményezte a Román Nemzeti Bank, amely több észrevétellel ugyan, de támogatja az új szabályok bevezetését. A kezdeményezés előírja, hogy az automatákat üzemeltető fizetési szolgáltatóknak minden felhasználó számára lehetővé kell tenniük az egyedi összeg megadását, függetlenül attól, hogy melyik bank bocsátotta ki a kártyát. A Nemzeti Bank jelezte, hogy nem ellenzi a tervezetet. Értékelésük szerint az intézkedés jelentősen javíthatja a készpénzhez való hozzáférést, különösen a vidéki és kevésbé fejlett régiókban, ahol kevesebb a bankautomata. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Ezeken egyértelműen is jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parker.oradia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással. A régi vagy házilag készített táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát le kell szerelniük. Jelenleg mintegy 25 ezerrel kevesebben dolgoznak a romániai vendéglátóiparban, mint 2024-ben. Derül ki a Romániai Vendéglátóipari Munkáltatói Szövetség elemzéséből. A szervezet számításai szerint a munkahelyek kiesése az államháztartásnak is komoly érvágást jelent. Évente 90 millió euróval kevesebb bérjellegű adóbevétel folyik be a költségvetésbe. A drasztikus létszámcsökkenés megállítására és a szektor talpra állítására egy átfogó 2029-ig szóló mentőcsomagot terjesztettek a döntéshozók elé. Egyik legfőbb javaslat a horeca szektor áfájának mérséklése 11%-ról 9%-ra, legalább 3 éves időtartamra. A munkaadók emellett a szektorban dolgozók bruttó bérének első 5000 leje után fizetendő társadalombiztosítási járulékok csökkentését is szorgalmazzák.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftver cég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak, és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre ugyanúgy költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedés ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabona termesztése és az állattenyésztése fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Így a küldeni kívánt fotót nem kell feltétlenül kikeresni a galéria opción belül. Lehet az egy Facebookról, egy weboldalról vagy épp egy másik helyről lementett fotó is. Az mindenképp megjelenik az éppen megnyitott beszélgetésben. A kép előnézetére koppintva a küldés előtti szerkesztő menü nyílik meg. Itt a jól megszokott módon finomítani lehet a fotón, vagy azonnal be is küldhetjük a csevegésbe. Az újdonságot egyelőre csak a Messenger androidos változatában lehet kipróbálni. Úgy néz ki, az iPhone-on egyelőre nem tette elérhetővé a Meta.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kedvefettős baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elindult az online egészségügyi rendszer. Elsőként a beutalók és más orvosi iratok válnak elérhetővé rajta. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elindult az Észszenetátjámja online egészségügyi rendszer első, a páciensek számára is közvetlenül használható része. Első körben többek között a beutalók, orvosi levelek, otthoni ápolásra vonatkozó ajánlások és betegszabadságos igazolások válhatnak elérhetővé a biztosítottak saját fiókjában. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyfajta digitális egészségügyi fiókként képzeli el a platformot, amelyben idővel a receptek, a korábbi vizsgálatok és az állami biztosításból elszámolt egészségügyi szolgáltatások is követhetőek lesznek. Az indulás azonban nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra minden papír alapú egészségügyi dokumentum eltűnik. Egy beutaló vagy más irat csak akkor jelenik meg a páciens fiókjában, ha az azt kiállító rendelő, kórház vagy más szolgáltató informatikai rendszere már képes továbbítani az adatokat az új platformra. A pénztár ezért külön felszólította az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy frissítsék az általuk használt programokat. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Egy friss közvéleménykutatás eredményei szerint az étkezési utalványok továbbra is alapvető támogatást jelentenek az alkalmazottaknak, mert növelik az étkezésre fordítható keretüket. A felmérésből az is kiderül, hogy az elmúlt évben tovább rövidült az ebédszünet. Míg 2025-ben a munkavállalók mintegy 70%-a töltött fél óránál kevesebbet ebéddel, arányuk mostanra 78%-ra nőtt. A megkérdezettek több mint 3/4-en naponta vagy alkalmanként kihagyja az ebédet, elsősorban a nagy terhelés miatt. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. A parlament elé terjesztett új törvénytervezet nem csak a szankciókat szigorítaná, hanem pontosan szabályozná a mentősáv kialakításának menetét. A közlekedési dugókban jelenleg gyakran előfordul, hogy a sofőrök rossz manővereket hajtanak végre, ezzel eltorlaszolva a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrségi járművek útját. A mentőautók így drága perceket veszítenek, mert sok járművezető nem tudja, hogyan szorítson helyett a torlódásban, vagy rosszabb esetben szándékosan megtagadja azt. A romániai jogszabályok jelenleg nem szabályozzák kifejezetten ezt a helyzetet, míg több európai országban már működik egy rendszer.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Mély ponton van a vendéglátóipar. 25 ezerrel csökkent a dolgozók száma. A vállalkozók mentőcsomagot követelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bank automatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. A szenátus előtt lévő törvénytervezetet a közelmúltban kedvezően véleményezte a Román Nemzeti Bank, amely több észrevétellel ugyan, de támogatja az új szabályok bevezetését. A kezdeményezés előírja, hogy az automatákat üzemeltető fizetési szolgáltatóknak minden felhasználó számára lehetővé kell tenniük az egyedi összeg megadását, függetlenül attól, hogy melyik bank bocsátotta ki a kártyát. A Nemzeti Bank jelezte, hogy nem ellenzi a tervezetet. Értékelésük szerint az intézkedés jelentősen javíthatja a készpénzhez való hozzáférést, különösen a vidéki és kevésbé fejlett régiókban, ahol kevesebb a bankautomata. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Ezeken egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parker.oradia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással. A régi vagy házilag készített táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát le kell szerelniük. Jelenleg mintegy 25 ezerrel kevesebben dolgoznak a romániai vendéglátóiparban, mint 2024-ben. Derül ki a Romániai Vendéglátóipari Munkáltatói Szövetség elemzéséből. A szervezet számításai szerint a munkahelyek kiesése az államháztartásnak is komoly érvágást jelent. Évente 90 millió euróval kevesebb bérjellegű adóbevétel folyik be a költségvetésbe. A drasztikus létszámcsökkenés